0: kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4 meghaltak, és több mint 60 megsebesültek. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is, a szél olykor megerősödhet, csak délutánra enyhül majd az idő. A hajnali 12-18 fok után napközben 25 fok lesz, a keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az olajlámpások után 1856. december 24-én Szenteste gyulladtak ki az első gázlámpák Pesten. A főváros egyesítésekor 1873-ban, Pesten 1669, míg Budán 501 gázlámpa világított az utcákon. A lámpagyújtogatók egy hosszú póznával felszerelkezve jelentek meg a kijelölt gyülekező helyen minden este. A régi városháza tornyában az őr megadta az indulásra a jelet, majd mindegyikük a körzete felé vette útját. Póznájuk végén kis részkampó volt, mellyel kinyithatták a gázvezeték kallantyúját, és az ugyancsak a pózna végén lévő borszeszlánkba itatott kanóccal lángra lobbantották a kiáramló gázt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű pontonhídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a milleniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászló tartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Eső, hűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4-en meghaltak, és több mint 60-an megsebesültek. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is, a szél olykor megerősödhet, csak délutánra enyhül majd az idő. A hajnali 12-18 fok után napközben 25 fok lesz. A keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A budai Lövőház utcában található lőház épülete 1885-re készült el német reneszáns stílusban. Pincéjében két szobát, két konyhát, kamrát, borospincét és raktárt alakítottak ki. A földszinten díszterem, pihenőszoba, játékterem, éttermek, öltözők, töltőterem és egy lövőcsarnok fogadta az akkor már budapesti polgári lövészegylet látogatóit, az arisztokratákat, politikusokat és a művészvilágot is. A budai arisztokrácia ismert találkozó helye lett. Gróf Andrássy Gyula péntekenként itt látta vendégül a liberális páholyát. A király látogatásokról feljegyezték, hogy egyik alkalommal Erzsébet királyné, azaz Sziszi nyitotta meg a táncot a bálteremben. Az 1920-as években megépült a fedett terasz. A 30-as években a kastély étterem és kávéház rangos szórakozó helyé vált. Az 1932-ben Raj Rezső tervei alapján kibővített lövölde épület együttese ebben a formájában állt fenn egészen a II. Világháború végéig.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd II. Világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acél szerkezetének önsúlya mégiscsak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen, ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni Víz Alatti Múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatorigát nevű hév megálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatoriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Eső, sűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4-en meghaltak, és több mint 60-an megsebesültek. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is, a szél olykor megerősödhet, csak délutánra enyhül majd az idő. A hajnali 12-18 fok után napközben 25 fok lesz. A keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 5. kerületi Aulik utca 3 szám alatti lakóházat Kőrösi Albert tervezte Valkó Lajos pénzügyminisztériumi államtitkár számára. A kivételesen gazdagon díszített szecessziós épület 1901-ben készült el. A homlokzatot tanulmányozva egész állatsereglettel találkozunk. Béka, kígyó, mókus, szitakötő, gyík, páva és bagoly néz le ránk, de gesztenyefa és tölgyfa ágak, valamint kukorica is megfigyelhető a díszítő elemek között. A homlokzat fő dísze az oromzaton az a csempelapokból álló kerámia falkép, amelyen egy piros ruhás hölgy éppen gyümölcsöt szakít le az almafáról. A kerámia ritkaságnak számított az épület díszítésben Pesten, ahol inkább a mozaik képek használata volt gyakoribb.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tinódi Lantos Sebestyén szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinci utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4 meghaltak, és több mint 60 megsebesültek. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is, a szél olykor megerősödhet, csak délutánra enyhül majd az idő. A hajnali 12-18 fok után napközben 25 fok lesz, a keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján. Hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd háromnyílású kőpilléres merevítő tartós függőhíd. A budapesti átkelők közül ez rendelkezik a legkeskenyebb forgalmi útpályával, hiszen mindössze kétszer egy forgalmi sáva áll a járművek rendelkezésére. Ezen kívül az egyetlen közforgalmi híd a fővárosban, amelyikhez nem kapcsolódnak közvetlenül szélesebb főútvonalak. Helyettük egy-egy körforgalmú tér található mindkét hídfőnél. A budai oldalon a Clark Ádám tér, a pesti oldalon pedig a Széchenyi István tér, korábbi nevén Roosevelt tér. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Most jó pár perc erejéig fölhívom a figyelmet, hogy nagyon fontos a szimatolás. Növesszenek 4 lábat, de nem kell, inkább vigyenek magukkal 4 lábat a Rex kutya otthonba szombatra, ahol kezdetét veszi majd 10 órától az Orion hét jótékonysági kutya party. Orion most nem egy égöv, nem csillagokra kell gondolni, hanem egy fekete-fehér televízióra, illetve egy fekete-fehér husky kutyára, aki már nem 7, hanem 8 éves, de 7 éve bukkant rá a gazdi Szabó Viktória, aki egyébként gazdi coach és kinológus, és ezt is jól elmagyarázza nekünk, miközben én szólok, hogy szombaton vár mindenkit a gyógynövényes kutyás dolog, vagyis a kutya herbológia, a kutya jóga, az állatvédelmi szakjogászat, a viselkedésterápiás előadás, valamint a kriminalisztikai szakértő előadásában a 4 lábú nyomozók munkájának megismertetése, terápiás kutyák, obedience, frisbee és minden, ami a 4 lábhoz kapcsolódik szombaton, tehát irány a Rex, most pedig hallgassuk meg, hogy mi az a felelős gazdiság Szabó Viktóriától, gazdikostól és kinológustól.
2: Felelős gazdi fogalmát én úgy határoznám meg, hogy mielőtt egy 10-15 évre szóló döntést meghozok, ami történetesen arról szól, hogy egy kutyát fogadok az életembe. Tisztába leszek azzal, vagyis tájékozódom azzal kapcsolatban, hogy mivel jár az, hogy kutyát fogok tartani. Gondolok itt arra, hogy az a kutya, akit én mondjuk egy megbízható tenyésztőtől megvásárolok, az milyen fajta jellegű, milyen fajta tulajdonságokkal rendelkezik, miket fog hordozni, milyen speciális vagy különlegesebb igényei vagy szükségletei vannak, ugyanis nyilván mondjuk egy terelésre szelektált border collie, azért valószínű sokkal több fejtörést fog egy kezdőgazdinak okozni, hiszen nagyon sok munka lesz vele. A fárasztására gondolok természetesen. Nagyon kevesen gondolnak arra, mielőtt felelős gazdivá válnak, hogy fenekestül felfordítja azért egy kutya a hétköznapokat, a mindennapokat, a család életét. A jól megszokott napi rendünk megváltozik, hiszen bele kell integrálni nem csak a napi 3-4 sétát, hanem a kutyával való aktív foglalkozást. Ugye a séta az édeskevés ahhoz, hogy lefárasztam a kutyámat, hogy egy boldog, kiegyensúlyozott kutyával tudjak együtt élni, és nyilván itt meg is kell azt is említeni, hogy azért a pénztárcát is elég rendesen megnyírbálja egy kutya érkezése. A manapság kutyát tartani már bőven nem arról szól, hogy elérakom a vacsorát, aztán napközben meg csinál, amit akar a kutya, és majd lefárasztja magát, vagy nem, hanem igenis foglalkozni kell vele, igenis mentálisan is, fizikailag is fárasztani kell a kutyát, illetve tényleg megadni neki azokat a szükségleteket, amit nagyon kevesen ismernek. Én nagyon bizakodó vagyok, és ezért is tettem fel az életemet 5 évvel ezelőtt a kutyaoktatásra, vagyis leginkább a gazdik nevelésére, mert mindig ezt mondom, hogy én gazdikat oktatok, és nem kutyákat, hiszen a kutyák tökéletesek. A gazdik azok, akik nem értik a viselkedésüket, nem tudják hova tenni, hogy miért szedte szét a kanapét, vagy éppen miért rágta szét a kedvenc cipőmet, nem értik a kommunikációjukat, tehát nagyon sok probléma leginkább ebből fakad. És látom, és nagyon jó ezt látni, hogy egyre többen tájékozódnak, és jönnek el rendezvényekre, kérdeznek engem, vagy éppen jönnek el előadásaimra, és kérnek segítséget, hogy egyáltalán milyen fajta passzolna az ő életvitelükhöz, az ő családjukhoz, vagy ha örökbe fogadnának, akkor mit lenne fontos figyelni egy új családtagnál.
1: Ebben nagyon sok rész a pszichológia?
2: Van, tehát főleg az én módszeremben, amit én 5 évvel ezelőtt kifejlesztettem, és amiért én, történetesen ezért a gazdi coach módszerért, ami egy kapcsolatközpontú állattartó és kutya oktatási módszer, ezért kaptam én az Országházban egy érték és minőség nagydíjat. Én azt tartom szem előtt, hogyha a kutyának van valamilyen átlagostól, normálisan eltérő viselkedése, amit általában, ha elég gyakran fordul elő, és a gazdit zavarja, akkor bizony, vagy a környezetét, akkor bizony viselkedés problémának nevezzük. Tehát ha van valamilyen viselkedés probléma, csak annyi, hogy a kutya egészen idáig boldogan, békésen, szundítva, nyugodtan várta haza a gazdát a munkából, és egyszer csak egy idő után a gazdi azt realizálja, hogy a kutya a kanapéra ürít, vagy elkezdett megrágni dolgokat, elmegyek hozzá, felveszem az anamnézist, és egy speciális kérdezés technika segítségével, én visszafejtem azokat az apró változásokat a gazdi életébe, amire lehet, hogy ő így nem fókuszált, vagy lehet, hogy nem vette figyelembe, vagy nem tartotta fontosnak, viszont a kutya, aki 0-24-ben velünk van, aki az energiáinkra, az érzelmeinkre, mindenünkre rá van csatolódva, rá van húzalozva, ő reagál olyan dolgokra is, mint hogy stresszesebb a munkánk, mert most kaptunk egy kevésbé jófej főnököt, vagy éppen szakítottunk a párunkkal, vagy éppen új helyre költöztünk, és ez mind-mind természetesen a kutya viselkedésére, az életére is hatással van. És általában ekkor szokott változni a viselkedésük, és ezt nem minden gazdi tudatosítja, viszont itt vagyok én, aki segítek rámutatni ezekre a pontokra, és így aztán a kutya újra tökéletes, boldog és nyugodt lesz, és persze a gazdi is.
1: Sokan azért félnek az ilyen napoktól, mert azt mondják, hogy na ez szomorú, mert látom a szemén, hogy nyugtass meg, vagy varázsolj el, vagy támasz alá. Van-e szomorúság?
2: Nem lesz. Mindenkit megnyugtatok, hogy a Rex kutya otthon területén leszünk, tehát mi igazából csak egy jó kis kutyás bulit tartunk az ő területükön. Nem kell szembenézni a szomorú kutya szemekkel, csak aki esetleg nagyon-nagyon érdeklődne az irányában, hogy bővítse a családját, akkor le lehet sétálni, és meg lehet tekinteni természetesen szakmai segítség mellett az ott lévő kutyusokat.
1: Nyugtass meg, hogy nem csak hardcore kutyásoknak szól, ez akár szűzaggyal is lehet menni, szűzpórázzal is.
2: Abszolút. Sőt, én azt mondanám, hogy várjuk olyan családok, kicsik, nagyok, kétlábúak, négylábúak érkezését is, akiknek kérdéseik vannak, akik bizonytalanok egy-egy téma kapcsán, mondjuk nehézkes a szobatisztaságra nevelése a frissen mentett kölyök kutyájuknak, vagy éppen nem boldogulnak az áldott kamaszkorral, mert hogy a kutyájuk éppen hülyére veszi őket, minden alkalommal pedig eddig minden vezényszót tökéletesen megcsinált. Tehát minden korciklusnak megfelelően, minden problémának megfelelően szeretnénk maximális tanácsokkal szolgálni, minden kérdésre szeretnénk választ adni, úgyhogy bárki bármilyen problémával érkezik, mi állunk rendelkezésre, hát én és a kollégáim, a meghívott szakemberek, a vendégelőadók, szakmai előadók, állatorvosok, viselkedésterapeuták, fizioterapeuták, táplálkozási szakértők, tehát igazából igyekeztem lefedni minden olyan területet, amivel kapcsolatban kérdés merülhet fel, és tényleg jöjjön el az is, akinek nincs kutyusa, aki hezitál, bátran tegye fel a kérdéseit, mindenben segítünk, illetve az is, aki már 3-4 kutyával rendelkezik, és úgy érkezne, és esetleg úgy van kérdése, vagy ha nincs is kérdése, akkor csak érezze jól magát, nézze meg a kutyás kiállító portékáit, szerezzen be vásárfiát, fogyasszon jótékonysági palacsinta vásárban palacsintát anyukám saját keze munkája által, vagy éppen készítsen szimatszőnyeget kutyáinak, jógázzon kutyájával, kutyagazdi fotózásban vegyen részt, és aztán csináljon hűtőmágnest magának, és ugye ezt vigye magával, de természetesen óriási tombolával készülünk. Nagyjából most tartunk 70 cég, közel 170 csomag tombola mennyiségnél, tehát hogy ennyit fogunk kisorsolni. Ez olyan 1,5 millió értékű jelenleg, és van egy fődíjunk is, egy elképesztő fődíj, itt biztos, hogy mindenki fel fog kacagni, ha hallgat minket. Ez egy neves menő divatháznak a saját kutyusának készült kutyaparfümje. A hívó neve a Fefé, tehát ez a neve, ez alapján mindenki be tudja majd azonosítani. Ez egy nagyon drága kutyaparfüm, aranyozott kis mancs lenyomattal a kis üvegcséjén, és természetesen ez Fefének a mancsának a lenyomata, tehát elképesztő, hogy igen, gyártanak parfümöt kutyáknak, és igen, egyébként ezen szoktunk kacagni, hogy kutyatorta is lesz, meg nyilván kutyasör, kutyapesgő, ilyen dolgok is, de ez természetesen ez csak a gazdik igényeit hivatott kielégíteni. A kutyasör is, a kutyapesgő is természetesen alkoholmentes, tehát mindenkit megnyugtatok, hogy ezek csak ilyen mókás, vicces dolgok, de hogy igen, már itt tart a társadalom és a kutyatartók népes tábora, hogy ilyen igényeket is ki kell elégíteni a szemfüles kereskedőknek. Úgyhogy igen, tehát bárki ember is fogyaszthat kutyatortát, de természetesen alapvetően ezek szarvashúsos kutyatorták lesznek, tehát nekik készülünk, a kutyafagyi is alapvetően kutyáknak készül, úgyhogy lesz emberfagyi is, úgyhogy ne tessék elnyalni a kutya elől a fagyját.
1: Értettük, palacsinta marad, de otthon senki nem marad. Szombat Rex Kutya Otthon Alapítvány Orion 7 jótékonysági kutya parti. Mindenről, ami kutyatudomány, vagyis kinológia, mindenről, ami szeretet, vagyis szeretet, és mindenről, amiről az imént mesélt Szabó Viktória, gazdi coach és kinológus, irányt állt négylábúakkal, nem csak Orionnal, a Huskyval, a Rex Kutya Otthonba. Ez egy jó wow lesz.

Kicsit modorosan, de azt mondom, hogy bepöfögött a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója. Szombaton 10. alkalommal rendezik meg az Independent Label Fair-t, amely az elmúlt 10 évben a hazai független szintér egyik legfontosabb éves találkozó helyévé vált, és úgy is ismerős, mint ILF. A jubileumi vásáron több mint 60 kiadó mutatkozik be, több száz friss, limitált és gyűjtői kiadvánnyal, egésznapos zenei és szakmai programokkal, koncertekkel és DJ-szettekkel, valamint harmadik alkalommal adják át az ILF díjakat, az esemény pedig ingyenesen látogatható, hallgatható és táncolható szombaton a Magyar Zeneházában. A fiatal hegedűs generáció mutatkozik be szeptember 17-én a Zeneakadémia nagytermében, Szenthelyi Miklós és a MÁV Szimfonikus Zenekar koncertjén. A Kossuth és Liszt díjas hegedűművész, aki idén ünnepli 75. születésnapját, több mint 50 éve tanítja és segíti a tehetséges fiatal muzsikusokat, ezúttal pedig növendékei lépnek színpadra. A hangversenyen Csajkovszki, Saint-Saëns, Paganini és Rossini művei csendülnek fel, az est egyik különlegessége pedig Szenthelyi Miklós fia, Szenthelyi Krisztián közreműködése lesz tehát szeptember 17-én a Zeneakadémia nagytermében. A nyári szünet után folytatódik a Természetfilmklub az őszi programmal. A magyar természetfilmezés két klasszikusának, Novákovics Andrásnak, illetve hát társának és jó barátjának, Rácz Gábornak a sorozatait folytatják. Novákovics András a Magyar Puszta című munkájának most már a 8. része következik, címe Ősz Kardoskúton, amely hazánk egy nem túl nagy területű, de természeti értékekben annál gazdagabb helyét, a kardoskúti fehér tó világát mutatja be az őszi madárvonulás idején. Rácz Gábor annak idején az ENSZ környezetvédelmi alapjának megbízásából Balogh János akadémikus szakértői közreműködésével járta be földünk sok zegét, zugát, keresve a bolygó sérülékeny, és keresve a sérülésekkel teli bolygót. Ez ugyanis a Megsebzett bolygó című sorozat. A most vetítésre kerülő rész a megújuló őserdők, a földünk tüdejét képező trópusi dzsungelek vesztét és megmentésüknek lehetőségeit igyekszik megmutatni. A vetítések után pedig megbeszélhetők a látottak. Budapest, első kerület, Attila út 93, a Magyar Mezőgazdasági Könyvtárban kell keresni, tehát este 6-kor a remek és gyönyörű természetfilmeket, és mindenhez nagyon-nagyon jó szórakozást kívánom.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta miniszterelnök Pozsonyban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor, hozzátette. A kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben. Bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákat. Az intézmény hangarchívumában csaknem egy évszázad gyűjtő munkája látható. Erős hűvös idő lesz, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet napközben 18-25 fok között alakul, a keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miksa Bálint, festőművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát tulajdonképpen most egy nehéz, azt is mondhatni, hogy megrendítő helyzetben vagyunk, és egy olyan témáról beszélgetünk, aminek ugye egyelőre nincs megoldása. Ez pedig az, hogy az egyik utolsó művész kolónia a Népszigeten veszélybe került, hiszen úgy néz ki, hogy ott egy 3000 lakásos ingatlan fejlesztés terve rajzolódik ki. Mi lesz veletek?
2: Igen, ez egy problematikus helyzet. Egy kicsit azért reménykedünk. Én látok esélyt arra, hogy megmeneküljünk. Ugye először is felvázolnám, hogy mi ez ez a kolónia, mert hogy ez egy kicsit pontosabban érdemes meghatározni. Ez egy teljesen szabadon és teljesen csak kollegiális kapcsolatokon keresztül működő informális közösség. Elég sok művész települt be a Népszigetre az utóbbi években, és el tudunk egymáshoz járni, tudunk kávét kérni, tudunk festéket kérni, ha elfogy.
1: Mint az ember, mikor a sóért átszalad a szomszédba, ugye?
2: Igen, egy ilyen jellegű. De vannak barátságok is, persze, meg hát körülbelül 30 művészről van szó, tehát ez elég jelentős. És 10-12 helyszínen, már mint műteremben és műterem részben, amiben kialakult az az igény is ebben a közösségben, hogy mutassuk meg együtt magunkat, és hogy vonzunk be még kultúrát. Persze köztünk ipar működik, hajójavítás, szállítmányozó cég, műgyantás cég, autószerelő, mindenféle izgalmas dolgokkal foglalkozó kis cég működik a telepen, de elkezdtünk túlsúlyba kerülni, mint művészek, amit én személy szerint egyáltalán nem bánok. És ilyen értelemben lehet egyfajta kolóniáról beszélni, és ez inkább csak az utóbbi 5-6 év eredménye. Korábban ez sokkal szorványosabb volt. Uh-huh. Én régóta vagyok ott, és végigkövettem ezt a fejlődési fázisát ennek az úgymond kolóniának.
1: És az, hogy ilyen gyári létesítmények vesznek körül benneteket, az nem zavaró az alkotásban?
2: Nem, nagyon érdekes módon inspiráló, és összefüggések vannak. A fémszobrász besegít az autójavításba, amikor valamit meg kell hegeszteni, de közben megcsinálják az autóját.
1: És
2: nekem is szükségem van valamire, akkor valaki ott jön, aki valamihez ért, amire éppen szükségem van, akkor leszólok a teraszról, és akkor följön, megnézi, és ilyen egészen családias, nagyon kellemes, izgalmas.
1: Ilyen kölcsönhatásban vagytok.
2: Igen, kölcsönhatásba kerülünk egymással, és rengeteg beszélgetés is kialakul, ami mindenkinek jó. A művészeket jobban lehozza a földre, a nem művészeket pedig egy kicsit talán fölemeli. Visszatérve a veszélyhelyzetünkre, a választás előtt volt egy

0: rendelet, ami éjszaka született, amiben lehetővé tették, hogy egy óriási lakótelep, lakópark épüljön a Népszigeten, pont a mi telepünk helyén.
1: Az április 9-én.
0: Április 9-én jelent meg, igen, éjszaka az a rendelet. Ami felülírja a fővárosi és a kerületi szabályozásokat, ugyanis ez csak rekreációs övezetként volt fejleszthető addig, ez a terület, és ezt teljesen annullálta ezt a korábbi rendezési tervet. Úgyhogy, és ez még máig érvényben van, amit ígérték, hogy felülvizsgálnak állami szinten. Nem tudom, mi a jó. Én látok esélyt arra, hogy megmeneküljön ez a terület egy kicsit elinduljon erre be a kulturális negyed irányba. De ehhez sokféle akarat kell. Uh-huh. Állami, fővárosi és a tulajdonosok részéről is kell valamiféle rugalmasság. Hogy ennek mi ennyi az esélye, azt nem tudom. Azt tudom, hogy én csukott szemmel nem vagyok képes végignézni azt, hogy lebontanak minket. És még egy fontos dolog van, amit nagyon érdemes megmenteni, az az építészeti öröksége ennek a területnek. Ezek ipari épületek, de nagyon magas színvonalon megépített ipari épületek. Például, ahol mi, azaz a Vészkiárat Galéria és műterem közösség működik, az egy 100 éves épület. És egy ilyen franciás, manzártos, gyönyörű épület, asztalos műhely működött az előtt benne, a hajóknak az asztalos munkáit csináltak. De ugyanígy a szembe levő óriási épület, az pedig egy 1950-ben épült, vagy 50 körül épült, fantasztikus mérnöki bravúrral, oszlopmentesen felépített fél parlamentnyi területű hatalmas csarnok, függő üvegfalakkal. Ezek mind-mind, és még sorolhatnám az épületeket, mind-mind megmentendő infrastruktúra. És nem kell őket felújítani, nem kell, csak balesetmentessé kell tenni őket. A beázásokat kell megszüntetni, és attól kezdve ezek megőrződnek. Ezek árvízbiztosra lettek építve, ami ugye itt fontos, hogy árvízveszélyes ez az egész népszigeti terület. Ténylegesen ki is jön, nem csak veszélyes, hanem ténylegesen ki is jönnek árvizek. Az épületek bírják, mi tudomásul veszük, hogy akkor egy hónapig nem jutunk be a műterembe. Mm-hmm.
1: De, hát ez a kisebb probléma.
0: Igen, ez a legkisebb probléma. A művészként, és mint egy ilyen fajta művészközösség, ként egy nyugalomra vágyunk. Ez egy kényszer, egy működési feltétel, hogy lássunk előre legalább egy-két évet, hogy beruházhassunk, hogy megcsinálhassuk, hogy szervezhessünk, mert nem látunk semmit előre.
1: De amikor a beszélgetés elején azt mondtad, hogy azért te nem vesztetted el teljesen a reményt, akkor mégiscsak a felülvizsgálatra gondoltál, nem? Tehát arra, hogy talán azért
0: igen.
1: Van út. Na, akkor erre visszatérünk, jó? Muzsikálunk egy kicsit, és jövünk vissza. Vendégem Miksa Bálint, festőművész.

0: Ez az Intermezzo, vendége Miksa Bálint, festőművész, akivel arról a művészkolóniáról, ugye így emlegettük, beszélgetünk, amely a Népszigeten található, és amely hát voltaképpen most veszélybe került. De mesélj egy kicsit ennek a történetéről. Tehát hogyan indult, ki volt az első, aki oda költözött, hogyan zajlott a későbbiek során, hogyan jöttek oda mások is, tehát hogyan épült ez a közösség?
1: Hát ezt nagyon régről kellene kezdeni, még Mednyászkitól, meg Derkovicstól, akik szintén dolgoztak ott még a 20. század első felében. De állandóan próbálkoztak művészek a Népszigeten megkapaszkodni, mivel ugye ez volt Mahart hajójavító telepe. És ennek ez megszűnt a maga hajójavítás nagy állami szinten, legalább 17-18 éve, aminek az lett a következménye, hogy egy lepusztult ipari környezetben olcsón lehetett béleményekhez jutni. Művészeknél meg ugye a pénztelenség az egy teljesen általános jelenség, és ha valaki komolyabb műtermet szeretett volna, akkor könnyen talált itt. És hát jó páran próbálkoztak így, és kezdtek el ott valamit. Én 9 évvel ezelőtt kerültem oda, hasonló okokból, és végigkövettem azt, hogy részben rajtam keresztül is, de tőlem függetlenül is, hogy jelentek meg még művészek. Megjelent a Skurs csoport talán egy-két évvel utána, akik egy 8 tagú fiatal, nagyon agilis festőművész társaság volt, és rögtön csináltunk is ilyen fesztiválokat, Koloni néven. Ők szervezték főleg, de hát velem együtt, meg velünk együtt. Azért mondom, hogy velünk együtt, mert én közben megalapítottam a Vészkiára galériát és műterem közösséget, és 5 művész fog össze ebben a kis közösségben, összedobva a bérleti díjakat.
0: Milyen beszédes ez a cím egyébként, hogy Vészkijárat, ugye mostani helyzetre vetítve is.
1: Hát az volt kírva az ajtóra, és így lett a név, de tényleg találó lett valahol. És a galériát alapvetően én működtetem, szemétből építettem, pénzem nem volt, de egy nagyon jó használható showroom lett belőle, és abból nyílnak a kis műtermek, ahol egy nagyon jó hangulatú és nagyon izgalmas tér jött létre. És nem csak tér, hanem közösség is. És a Skurccal összefogva már csináltunk így kisebb fesztiválokat, pontosabban egy-egy kiállítást, vagy egy ilyen bejárást, vagy nyitott műtermes estét, amik már izgalmasra sikerültek. Nagy hirdetése nem volt, különösebb apropója az érték felmutatáson túl nem volt, ami szerintem pedig bőven elég lenne, de ez egy izgalmas kezdeményezés volt, és aztán kimaradt egy év, mert elment a Skurs csoport, amikor új tulajdonos lett. Nem, számomra nem teljesen tisztázott, hogy miért, nem is akarok ebbe belemenni, nem tudom pontosan. Viszont jöttek újak, megjelent a Doc Studio, akik szintén zömében festőművészek, még fiatalabbak, és velük együtt is elkezdtünk szervezkedni, és először egy Népsziget kult estet csináltunk, a Kolonihoz hasonló módszerrel, aztán egy nagyobb fesztivált, az 2 napos volt, ezt most májusban, és most ez a harmadik, mert ezt sürgősnek éreztük megszervezni, hogy időben eljusson a híre ennek a most már kiterjedtebb művészkolóniának döntéshozók felé is, és egyáltalán egy nagyobb közönség nyomás is legyen a döntéshozók felé, és tisztán lehessen látni, hogy milyen érték halmozódott itt fel. Ugyanis létrejött egy szobrászsor is, ahol Majoros Áron, Kecső Kristóf, Szaka Vivien, Berkes Csilla, sorolhatnám, még szobrászoknak a műtermei alakultak ki egy sorban, és ki is tették már ilyen köztéri jelleggel a nagyobb munkáikat így a telepen, és ez egy nagyon izgalmas sor lett. De még több festő és szobrász jött, van fotoművész is, van egy kerámia stúdió, a Zsenge műhely, és hát ott működik az Atno, ami egy most már ismertebb szórakozóhely. Kultúrműhelyként apostrofálják magukat, ami egy tulajdonképp meg is felel a valós működésüknek, nem csak egyszerűen buli helyszín, hanem ott workshopok vannak, izgalmas találkozóhely.
0: Ugye azért azt jegyezzük meg, hogy ez a művészeti bázis, ez Európában, illetve a világban nem egyedülálló jelenség. Tehát, hogy azért ez sokfelé van, és többnyire azért igyekeznek megvédeni ezeket a kulturális örökségeket.
1: Igen, van ebben egy komoly lehetőség. A lehetőség a művészeknek, hogy olcsón és számukra élhető viszonyok között működhessenek, bérelhessenek és működhessenek. Van egy lehetőség a környéknek, ugyanis ezek a művészeti bázisok idővel rengeteg műhelyt, pékséget, kávézót, éttermet, színházat, mozit, mindenfélét magukba vonzanak, ami kultúra és kultúra közeli, és azt kiszolgáló valamiféle tevékenység, ami munkát ad embereknek, meg vállalkozási lehetőséget. Ezen túl az ilyen kulturális negyedek, mert igazán így hívják ezeket, jók a városnak is, mert ezek ténylegesen rekreációs övezetek. Tehát, ha oda családostól kimennek emberek, akkor mindig izgalmas dolgokkal találkoznak, izgalmas dolgokat látnak, izgalmas emberekkel találkozhatnak. És jó a művészetnek általánosan. Ugyanis ezek messze kiemelik az adott ország vagy város jelentőségét képzőművészetileg, mert nagyon sok mindent koncentrálnak egy helyre, nagyon sokféle kulturális jelenséget, és általában vagy nagyon gyakran képzőművészeti fókuszúak. Ezáltal külföldi kurátorokat is, sajtót is vonzanak magukhoz, és fölemelkedik a képzőművészeti térképen az adott város vagy ország rangja.
0: Köszönöm, jövünk vissza, meglátjuk, hogy mi lesz. Miksa Bálint festőművész a vendégem.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta miniszterelnök Pozsonyban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor, hozzátette. A kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben. Bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákat. Az intézmény hangarchívumában csaknem egy évszázad gyűjtő munkája látható. Erős hűvös idő lesz, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet napközben 18-25 fok között alakul, a keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miksa Bálint, festőművész, akivel a Népszigeten található, hát mondjuk művészeti bázisról beszélgetünk, amely hát most végül is elveszhet egy április 9-i kormányhatározat következtében. De ti összefogtatok, ugye, és azért próbáltok ezért tenni, ezért szeptember 12-én Népsziget Kultfest keretén belül lesz egy összművészeti fesztivál, amely voltaképpen egy nyilvános kiállás a városrész jövőjéért. Mit terveztek? Hogyan épül fel ez a program? Ott van előtted két oldal. Egy A4-esen, ugye?
1: Komoly puskám van, felolvashatatlan.
0: Én sem tudom elolvasni a saját írásomat, nem baj. Az a lényeg, hogy az ember írja.
1: Igen. Igen, fontos az, hogy megmentsük. Fontos az, hogy felhívjuk a figyelmet. Fontos az, hogy ne csukott szemmel nézzük végig azt, hogy eltüntetnek minket a föld színéről. Fontos az, hogy képzőművészként nyilvánuljunk meg, és tényleg képzőművészeti fókuszú maradjon a fesztiválunk, mert maga ez a műfaj is meglehetősen marginális helyzetbe került. Nincs igazán képviseletünk semmilyen szinten.
0: Ennek mi az oka?
1: Nem állnak mögöttünk intézet. Hát a fő okának én magam, de hát ezzel lehet vitatkozni, vitatkoztam is többekkel erről. Én magam azt hiszem, egyszerűen csak a képzőművészet az egy magányos műfaj. Mm-hmm. Az ember elzárkozik a műtermébe, és csinálja a dolgát. Eljár esetleg kiállításokra, eljár mi esetünkben szomszédolni a másik műteremben néha, de nem épülnek körénk intézmények. Mm-hmm. Nincsenek jogászaink, nincsenek titkárnőink, nincsenek valamiféle intézményi keretek között fizetett bázisaink, nincsenek.
0: Akiknek ez lenne a dolguk, ugye, hogy segítsenek benneteket.
1: Igen, hát ahogy az előadó művészeknél ez alapkövetelmény, hogy helyszínt kapnak, fűtést kapnak, világítást kapnak, hangtechnikát kapnak, mindenfélét kapnak. A zenésznek az a dolga, vagy a színésznek, hogy a maga szerepét megtanulja és végigcsinálja. A képzőművésznek a teljes hátteret ki kell építenie, mert nincs mögötte senki. Van intézményi háttér, ezt hozzá kell tennem, de zárójeles. Nagyon erős politikai nyomás alatt áll mindig, és nagyon szűkös, nagyon kevés az vagy szűk rétege a művésztársadalomnak, aki ebbe befér. És igen, tudomásul kell venni, hogy ez sosem politikamentes, vagy szinte sohasem politikamentes, ebbe sokan nem hajlandóak bele állni. És itt azért a Népszigeten én ezt érzem, hogy itt javarészt olyan művészek vannak, akik ebben nem akartak belemenni.
0: És szerinted jobb lett volna, hogyha beleállnak? Tehát mi történik akkor, hogyha az ember beleáll? Mit is jelent ez, hogy ellenáll? Vagy, tehát, hogy...
1: Ez ízlés kérdése. Az én ízlésemben nem fér bele, de valaki ebbe belefér, és semmi bajom nincs ezzel.
0: De hogyha meg az ember kívül áll, akkor, tehát az egészet így lehántja magáról, akkor meg lehetséges, hogy azt csinálnak vele, amit akarnak.
1: Igen, kiszolgáltatottabb helyzetben vagyunk. És magunknak kell megépíteni mindent, amit szeretnénk. Ez is egy vállalható út. Nincs hát olyan nagy baj.
0: Csak igen, ez többféle nehéz nézőpont. Ugye? Mert igen. Hogy elvileg egy festőnek, egy képzőművésznek az a dolga, az a feladata arra esküdött fel, hogy ő a művészetével építi a világot.
1: Így van.
0: Tehát, hogy miért is kéne neki bármi mást tenni?
1: Mondom, ez műfaj sajátosság.
0: Igen.
1: Igen. És ez a fesztivál, ez módot ad arra, hogy ezt egy kicsit áthidaljuk. Egy kicsit magunkra irányíthassuk a figyelmet, egy kicsit a mi értékeinkre, és megértethetjük azt, hogy hogyan tudunk alternatív módon létezni, mint művészek. Összefogással, közösséggel, és állítom, hogy nagyon magas színvonalon. művészi színvonalra értem. Ez nagyon magas művészi színvonal. Szóval a legtöbb művész itt igen komoly értéket képvisel, és ezt meg kell mutatnunk. Tehát így azon túl, hogy próbáljuk megmenteni a helyünket, még ennek is szeretnénk hangsúlyt adni.
0: Tudod mit? A zene után mondjuk el a programot, jó? Ami ott van előtted. Miksa Bálint festőművész a vendégem.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miksa Bálint, festőművész, akivel a Népsziget, hát mondjuk így, hogy megmentésére irányuló kultfestről beszélgetünk, amely szeptember 12-én lesz. Ez egy összművészeti fesztivál, amely hát végső soron ennek a rendkívüli értékkel bíró kulturális és közösségi hálózatnak a megmentésére irányul. Hát mesélj akkor, hogy hogyan építkeztek ezen a napon, hogyan épül fel a program?
1: Fontos tudni azt, hogy ez a negyedik kerületi oldala a Népszigetnek, a volt Mahart hajójavító telep területe, ahova a Zöld hídon érdemes gyalog bemenni, az északi vasúti hídon, a metrótól, tulajdonképp 600 méterre vagyunk a metró megállótól, nem egy nagy séta, és közben nagyon gyönyörű, mert az öbből és a hajók fölött vezet át az út. Autóval is megközelíthető a Zsilip utcán keresztül. A fesztivál az délelőtt 10-től elindul már. Egy gyerekeknek szóló irodalmi műsorral, amit Dömötör László fog prezentálni, és megnyílnak a műtermek. Legalább 10-12 művész vállalta, hogy kinyitja a műtermét, és várja a közönséget, és mesél a műveiről.
0: Ez egy személyes találkozással lehetőség.
1: Igen. Ugyanakkor rögtön láthatóvá válik a nagy közös kiállításunk, amit tulajdonképp a szíve ennek a fesztiválnak, az is délelőtt 10-kor már kinyit, és mindenki lesz táblázva, meg térkép is lesz, és mindenki kap a kezébe is egy, pontosabban elvehet a kupacból egy ilyen szórólapot, ami minden program pontosan rajta lesz. Nem csak hogy kiállítás és nyitott műtermek várják a közönséget, hanem irodalmi előadások is még, például Várkonyi Judit novella olvasó előadása, de kórus hangverseny is lesz, estétől fényfestések, legalább 6 fényművész mutatja be az alkotásait a falakon, ami egy nagyon izgalmas látványvilágot ad az egésznek, és koncertek lesznek. Képzőművész zenekarunkkal föllépünk, az Atnolt helyett a koncerteknek, majd a Korai Elektrik zenekar is fellép, és éjszakában nyúló lesz a program, mert még ilyen afterek lesznek a különböző helyszíneken, művészbázisokon. Nálunk azt konkrétan tudom, hogy a Temesvári Balázs kísérleti zenéje és a Hiacs nevű szintén kísérleti zenész formáció koncertje lesz, és majd DJ Szeseta is fellép, aki már egy kicsit táncosabb, bulizósabb zenét fog nekünk adni.
0: Hát ez a buli, ez reggel ér véget.
1: Hát tartok tőle, hogy igen.
0: Mi a következő dátum, amire figyelni kell? Tehát, hogy milyen történés várható a Népsziget ügyében? Tudtok-e valamit?
1: December 31-ig vállalt a kormány a felülvizsgálatát ennek a rendeletnek. Uh-huh. Addig biztosat nem tudunk. Uh-huh.
0: De mi lesz, ha nem sikerül?
1: Hát akkor keresünk valami másik helyet. De egy ilyen jellegű közösség kiépítése máshol már lehetetlen. Egyébként is maga a Népsziget ideális művészeknek. Uh-huh. Ezt nagyon fontos tudni, hogy vizek vesznek körül minket, átéri erdők, állatok, madarak, kiskerteket hozunk létre ott bent, ami lehetséges. Nekünk például egy gyönyörű virágos teraszunk van, kerti bútorokkal, nagy napernyővel, és szeretnek ott az emberek üldögélni. És a legfontosabb, hogy nem dolgozunk légüres térben, nem egyesével vagyunk, hanem kicsit megoszlik a közönségünk, hogy úgy mondjam, és ez mindenkinek nagyon jó, és ez erre ez a szituáció kifejezetten alkalmas. Én nem látok Budapesten másik helyszínt, amiben ez igazából létrejöhetne.
0: Uh-huh. Ezért ez nagyon embert próbáról lehet, ez a bizonytalanság egy művész számára, hiszen alapvetően voltak éppen a hivatásotokkal ez együtt jár, tehát valamennyire mindig jelen van, de az, hogy ennyire meg van nehezítve, vagy gyakorlatilag a mindennapi létezés kérdőjeleződik meg, ez gyakorlatilag az alkotás folyamatát is, meg a művész lelkét is, ami még fontosabb, persze a kettő összefügg, nagyon erősebb megnehezíti.
1: Hát művészként ezek az ember él valamilyen életet, az hatással van a művészetére, ebből alakul valami. Aztán a művészete kikövetel valamit magának, valamilyen újabb szituációt, és ott van a reménykedés mindig az emelkedésre, ami szerintem egy teljesen organikus egység a művészlétben. Tulajdonképpen más műfajok művelői sem tesznek másképp. Ami különösen befolyásol bennünket, az ez a marginális helyzet és ennek tudata, ami ténylegesen egy újabb réteget von a képzőművészek létezésére, és valójában a műveikre is.
0: Uh-huh. Hát én kívánom, hogy hamarosan arról beszéljünk, hogy ott vagytok, hogy megmenekült ez a hely, és hogy tovább tudtok ott építkezni ezen a módon, ahogy eddig. Nagyon köszönöm.
1: Én is köszönöm.
0: Aztán majd jössz legközelebb, beszélgetünk a művészetedről is, már hogy rólad, jó? Miksa Bálint festőművész volt a vendégem.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Ragyogj című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongoraversenyek egyik legnehezebb, grandiózus remekművét, Rachmaninov harmadik zongoraversenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában, szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Esős, hűvös időre számíthatunk. Az Egyesült Államokat 25 éve érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Ennyien emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhető egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket, vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Felhős, hűvös idő lesz, estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Kőbányai út után a belső sávban. Az 1-es és az 1-a villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. Baleset történt Csepelen a Weiss-Manfréd úton a Tellerede út előtt a belső sávban. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. A 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt, a Váci úton befelé a Megyeri úthoz közeledve, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Közműjavítása miatt mára lezárják a Kőbányai útról a Pongrácz útra jobbra kanyarodó sávot, de az egyenesen haladó külső sávból a Járda-sziget után lehet jobbra kanyarodni. Mától a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak ma este és szombaton a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
3: Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok! 2026. szeptember 11-e van, péntek reggel, 7 óra elmúlt 5 perccel, így a mai napon is kezdetét vette a Nyitány. Ebben az órában a reggeli express rovatunk jelentkezik, ahogyan azt már megszokhatták, előtte persze természetesen érkezik a napi útra való rovatunk, ahol a témánk a visszarendeződés. Majd a reggeli express rovatban a Fórum Színház legújabb bemutatójára hívjuk meg a hallgatókat, amelynek a címe Tour de France. Két színész, 10 karakter, 80 perc és egy olyan vígjáték, amelyben a szereplők szinte pillanatok alatt változnak át egymás után. Ez a Fórum Színház és a Szentendrei Teátrum új bemutatója, a Tour de France, amely szeptember 18-án debütált Szentendrén Pikali Gerda és Beleznai Endre főszereplésével, Hargitai Iván rendezésében. A Tour de France magyarországi ősbemutatójáról, a 10 különböző karakter megformálásának szakmai kihívásairól és arról, hogyan lehet ennyi különböző figurát mindössze két színésszel életre kelteni, erről Pikali Gerda Jászai Maridíja színművésszel fogok beszélgetni. 8 óra után pedig maradunk a színháznál és az Örkény Színházba fogunk ellátogatni, hiszen szeptember 12-én a 15. Örkénykerttel veszi hivatalosan kezdetét az Örkény Színház 2026-27-es évada. Az Örkénytől kölcsönzött I am going magyarni mottó köré épülő szezonban azt kutatják, mit jelent ma közösséghez tartozni, hogyan határozza meg identitásunkat a haza, a családi és a történelmi örökségünk. Az új produkciókról beszélgetek Polgár Csabával, az Örkény Színház állandó rendezőjével és az Örkény Színház művészeti vezetőjével. 9 óra után pedig két beszélgetés is érkezik, először a hangjelek rovatunk. Rachmaninov zenéjével kezdődik a Filharmónia Magyarország Budapesti Unikum bérletének új évada. Szeptember 14-én Olga Kern világhírű orosz-amerikai zongora művésznő lép színpadra a Danubia zenekarral a Zeneakadémia nagytermében. Az Unikum bérlet előadásairól és hangversenyeiről fogok még beszélgetni Szamosi Szabolcsal, Liszt Ferenc díjas orgonaművésszel, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatójával az évadnyitó koncert részletei után. Majd aztán az E-Színház Fesztivál szeptember 18-án kezdődik és 10 napon át tart, amely idén 18 válogatott előadást hoz el az online térbe. Klasszikus és kortárs művek, kőszínházi és független társulatok, egészen különböző alkotói világok találkoznak a fesztiválon. Az E-Színház Fesztivál keretén belül látható az Egy tökéletes nap, amely Karsai Dániel történetében született, Szentecki Zita rendezésében. Az előadás különleges alkotói folyamat eredménye, egy személyes történetből, közös gondolkodásból és beszélgetésekből formálódott színházi alkotás, amely az emberi méltóságról, a kiszolgáltatottságról, a szabadságról és az élethez való ragaszkodásról is beszél. A Múzsa rovat vendége pedig az előadás egyik írója és az előadás rendezője, Szentecki Zita. Ezzel várok tehát mindenkit a következő 3 órában, de most a műsor kezdéseként csendüljön fel Antonio Vivaldi E-moll fagott versenyének az első tétele a Capella Savaria előadásában. Fagotton közreműködik Ferjencsik László.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útravaló témaköre a visszarendeződés. Azt hiszem, erre most nagy szükségünk van. És William Shakespeare lesz a segítségünkre, és neki is a Hamlet című műve. A második felvonás második színben van egy mondat, de mielőtt ezt elárulnám önöknek, hát nézzük, hogy a Hamlet vajon több mint 400 év elteltével 2026-ban mitől aktuális? Talán amiatt is, hogy az emberi lélek és a társadalom egyik legpontosabb tükörképe. Bár a díszletek és a technológia változtak, Shakespeare remek műve már talán aktuálisabb, mint valaha. A darab ma több területen szól hozzánk a leghangosabban. Az igazság keresése. A digitális dezinformáció és a deepfake-ek korában Hamlet alakja a kritikus gondolkodás szimbolizálja. Arra emlékeztet, hogy fel kell ismernünk a manipulációt a látszat mögött. És a döntési paralízist is ki kell emelni. Korunk generációs problémája a túlgondolás. Hamlet tehetetlensége a mai ember szorongását tükrözi, akit megbénít az információbőség és a lehetőségek súlya. Na és a mentális egészség fontossága is előtérbe kerül, ugyanis a főhős vívódása és Ophelia tragédiája rávilágít arra, milyen pusztító, ha a társadalom elfordul a magányos, traumatizált egyén segélykiáltásaitól. Na és hogy vajon mi hangzott el a Hamlet második felvonás második színében, és hogy ez hogyan kapcsolódik a visszarendeződés témaköréhez? Ez jön a folytatásban. Nincs sem jó, sem rossz. A gondolkodás teszi azzá.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Esős órákkal indul a péntek délelőtt. A zárt felhőtakaróból tartós elsőre záporokra számíthatunk, a hőmérséklet pedig mindössze 15-16 Celsius fok körül alakul, miközben az északkeleti szél mérsékelt marad. Érdekesség, hogy 2011-ben ezen a napon Bugacon még igazi nyári hőség uralkodott, és megdőlt az országos melegrekord 34,9 fokos csúcsértékkel. A kalendárium szerint, ha a mai jeles napon, jácint idején sok a reggeli harmat, akkor szép napos őszi hetek várnak ránk. A hirtelen jött lehűlés miatt délelőtt mindenképpen javasolt a réteges öltözet, valamint egy megbízható vízálló dzseki és a kéznél lévő esernyő. Kellemes napot!
2: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
3: És a Reggeli Express rovat mai vendége, Pikali Gerda, Jászai Mari díjas színművész. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt, Nóra! Jó reggelt a kedves hallgatóknak!
3: A Fórum Színház újabb bemutatójára hívjuk meg a hallgatókat. Nem is olyan régen, ugye a nyár folyamán, akkor Gaskó Balázs kollégámmal beszélgettél a Botrány a paplakban című előadásról, ami szerintem szintén nagyon izgalmas volt. Most pedig érkezik a Tour de France című előadás, ahol két színész, 10 karakter, 80 perc és egy olyan vígjáték, amelyben a szereplők szinte pillanatok alatt változnak át egymás után. Szeptember 18-án debütál majd Szentendrén Pikali Gerda és Beleznai Endre főszereplésével. Ez egy magyarországi ősbemutató lesz, úgyhogy a hallgatók még nem biztos, hogy hallhattak róla, úgyhogy egy picit avassuk be őket, és kezdjük onnan, hogy mit is kell tudnunk a darab történetéről. Mi az alaphelyzet, honnan indul ez a különös 10 karaktert felvonult komédia.
4: Valójában egy hotelszobában játszódik a történet. Egy házaspár érkezik, egy tartós házasság bestseller írója és a felesége. Egy nagyon rossz házasságban élnek ők egymás mellett, és ezért fura is, hogy egy tartós házasságról, hogy hogyan is kell élni a házasságot nagyon jól. Ír egy könyvet a férj, és nyilván konfliktus van közöttük, mert fönn kell tartani a boldog házasság látszatát, és természetesen megérkeznek mindenféle emberek ebbe a szobába. A szobaszerviz, összekeverednek a szobák, nyilván más lakók is érkeznek, és hát így egyszer csak 10 leszünk. És van olyan pillanat a darabban, amikor mind a 10 színpadon vagyunk. Ami aha, így elég furcsa.
3: Igen.
4: Hangzik, hiszen kettel játsszuk Beleznai Endrével, aki egy életben, a magánéletemben egy nagyon jó barátom is, és egy nagyon tehetséges embernek, okos, nagyon jó agyú embernek tartom. Úgyhogy mi nagyon jó szakmai kémiával rendelkezünk, mert ez a többedik darabunk együtt, és mi nagyon érezzük egymást a színpadon, nagyon jól tudunk működni együtt, és azt gondolom, ehhez a darabhoz nagyon jó agyú emberek kellenek, de azon túl ez egy sokkal komplexebb darab. Tehát igazából nagyon sok karakter érkezik a darabba, és mindenki a saját karakterét, ami éppen színen van, azt nagyon komolyan játsza. Tehát nem vicceskedünk, nyilván vannak elrajzolt karakterek is benne, de mindenkinek egy sorsa van és egy története. Tehát azon túl, hogy nagyon jól kell játszanom, több mint 40 átöltözés van benne nekem, nyilván az Endrének se kevesebb. Én addig számoltam, utána elengedtem ezt a dolgot, mert mondtam, hogy szerintem jobb, ha ezzel most nem foglalkozom, de 40-nél elengedtem. Úgyhogy most abban a fázisban tartunk, hogy éppen az öltözéseket tanuljuk, hogy ki mennyi idő alatt képes átöltözni az egyik jelenetből a másikba, és ha nem elég az idő, akkor még mivel tudjuk kitölteni, aki bent van.
3: Elképesztő.
4: Nagyon. És annyira szeretem a karaktereimet, hogy így kicsit így hozzám is nőttek, és így érzem, hogy néha a privát életem is elkezdek úgy beszélni, ha valamelyik a sok közül így előjön. És ami durva, hogy még ez az írópáros, aki írta ezt a darabot, képesek voltak még minket svédül is kínozni, és minden reggel svédül tanulok. Vannak benne svédek is. Filip Lazernik és Kingsley Day írta ezt a darabot, úgyhogy ez az ő tollukból ered, úgyhogy mi nagyon hálásak vagyunk nekik, mert próbálunk nekik nagyon megfelelni, meg nyilván önmagunknak is, és Hargitai Iván, akit nekem nagyon közel van a szívemhez, egyik legjobb rendezőnek tartok, ő rendezi a darabot, nagyon jó színészvezető, és olyan, mint egy videójáték, hogy bizonyos szinteket ugrunk, és aztán nehezítő tényezők jönnek. Mindig valami föltör, és nagyon jól irányít minket, és ez szerintem nagyon fontos ennél a darabnál.
3: A darab alapgondolata ugye a Tour de France-nak, mindannyian különböző szerepeket játszunk az életben, és a színpadon ezek a szerepek egészen szó szerint pillanatok alatt váltják egymást. Na de ez milyen emberi helyzeteken keresztül bontakozik ki ez a komédia? Mert szerintem azt már azért hallhatták a hallgatók, hogy ez nem egy szomorú darab lesz.
4: Nem, de azért vannak benne drámai pillanatok. Uh-huh. Azért az, hogy egy házasság nem működik, azért azt nem vicceljük el, hanem azt megéljük a színpadon, hogy miért könyvet ír a férjem a házasságunkról, miközben csak rendbe kellett volna hozni. Tehát az az idő, amit a könyvére pazarolt idézőjelben, uh-huh. azt rám is, azt az időt velem tölthette volna, és talán akkor megéljük jól ezt a dolgot. Tehát magyarán a nő helyett a könyvét választotta a férj. Uh-huh. És ezeket a nő nagyon mélyen megéli, úgyhogy minden egyes karakternek, mondom, megvan a mélysége is. Van egy celeb lány, aki címlapra akar kerülni, és botrányt szeretne, hogy egy szenátorral egy légyottya van pont ebben a szobában, mert ugye összekeverednek a szobák, aztán az ő élete is azért kiderül, hogy nem olyan szép, úgyhogy hogy omlik össze az ő élete is. Mm. Tehát, hogy a viccek mellett azért ott van a mély lélektana és az összes karakternek. Aztán vagyok egy apáca, aki furcsa módon beatboxol, tudom, hogy furán hangzik. Az egyes karakterek nem csak szimplán apáca, hanem ő egy beatboxoló, aki be szeretne kerülni a tévébe. És valójában ez egy valós történet, tehát néztem a YouTube-ot, és az Ivánnak átküldtem egy videót, hogy van egy olyan apáca, aki beatboxol, és így került be a tévébe, és gyűjteni akar egy bizonyos célra pénzt, és így tudott bejutni, hogy beatboxolt. És akkor mondta, hogy hát akkor ez lesz a feladat, úgyhogy beatboxolok, és reptelek benne, mint apáca. Nagyon sokféle dolgot kell ebben nagyon jól csinálni, és miközben ugye ott vannak az öltözések, hogy uh-huh. beérjünk időbe. Szóval ez egy nagyon nehéz munka. Úgyhogy én nagyon hálás is vagyok ezért, mert ez színésznek azt gondolom, ez egy jutalomjáték.
3: A Tour de France egyszerre kínál ugye könnyed szórakozást és látványos színészi teljesítményt, és nagyon komoly színészi teljesítmény 80 percben. És egyébként ugye a Szentendrei előadás szeptember 18-án lesz a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban, azután pedig majd a Hat Színben lesz látható, és október 1-én lesz, úgyhogy aki Szentendrére nem tud ellátogatni, az majd itt Budapesten is láthatja ezt a darabot, és azt gondolom, hogy azért miután 80 perc az egész, olyan sok kiegészítőt, illetve ruhát nem lehet felvenni, csak egy-egy jelzésértékű dolog lesz, nem?
4: Ruhacserék vannak, tényleg? És ruhacserék. Láttam előadásokat ebből, felvételeket, és ők eléggé szolidan cserélték a ruhákat, értettük is, hogy miért, most, hogy így játsszuk, uh-huh. de mi erre még lapot húztunk, és mi teljes ruhákat cserélünk. Ruhacserék, cipőcsere, hajcsere.
3: Aztán.
4: Igen.
3: Hát akkor viszont az öltöztetők is, és akik ezt ott akartam. Vannak segítők, nekik is hát hatalmas.
4: Ugyanolyan főszereplők, mint mi. Uh-huh. Hát olyan hátterünk van, fodrászat, és hát ugye most próbálunk velük is, ahogy az öltöztetőkkel, hogy minél gyorsabban felkerüljenek a dolgok ránk, hogy nehogy lemaradjon valami. És nyilván abban is segíteniük kell, hogy úgy rengeteg pici jelenet van, hogy éppen melyik jön. Mert nagyon sok hasonló jelenet van. Vagyok egy filmproducer és egy TV, mint egy opera, tehát egy ilyen óriási, egy showman, egy nő, mm-hmm. aki szeretne minél több szaftos történetet az esti műsorába. Azt a karaktert, azt nagyon szeretem, az egy nagyon érdekes hang, és mindegyik más hangú.
3: Azért
4: is furcsa, hogy még öltözünk, más a hajunk, mm-hmm. hogy még a hangjaink is mások, tehát elképesztő módon változtatjuk, és főleg amikor tizen bent vagyunk, és ez a tizen ember beszélget egymással, nyilván mi egymással beszélgetünk, de az a 10 ember ott van, és mozog a színpadon. Uh-huh. És még verekszem is magammal, tehát van úgy, hogy 4 karakterem beszélget, és bunyózik a takarásba. Közben meg bejön az egyik, berántja a másik, uh-huh. ami szintén megint én vagyok, tehát kicsit ilyen skizó helyzet, de nagyon vicces, és nagyon élvezetes, és uh-huh. hát nyilván mi is, mint színészek, tologatjuk a határainkat, és azt gondolom, hogy ez a darab, ez mindent megad ahhoz, hogy tologassuk minél széles.
3: Ez lesz a Tour de France, így tehát van. Szeptember 18-án a Szentendrei Hamvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében lesz látható, azután pedig a Hat Színben, ahogy hallhatták, és közben azért a Fórum Színházban ugye van még más előadás is, mondjuk a Feleség 40-nél így kezdődik, van. Vagy ahogy már említettem, ugye a Botrány a paplakban. Ezek is, hát nem lehet összehasonlítani persze ezzel a szereppel, de gondolom ezek is kedves szerepek.
4: Nagyon. Eleve a Fórum Színház nekem nagyon fontos. Németh Kristóf vezetésével 30 éve ismerjük egymást már az egyetemről. Ez a barátság ez megmaradt a mai napig, és az ő színházának mondhatni alapító tagjai vagyunk mi is. Fontos ügy ez nekünk, hogy így legyen egy kis társulatunk, és álmodjunk darabokat, szórakoztassuk a nézőket, néha elgondolkodtassuk. Valahogy így a jó emberek így együtt maradnak, vagy összefújja őket a szél, és minket igen, és nagyon összetart minket. A szeretet gravitáció, és nagyon jó együtt lenni, jó együtt dolgozni. Most, hogy ugye az Endrével együtt dolgozunk, most már az egész nyarunkat együtt töltöttük.
3: Igen, igen.
4: Tényleg azt tudom mondani, hogy konfliktusmentesen telt. Uh-huh. Tehát, hogy azt gondolom, ez annyira ritka, hogy egyáltalán nem feszültünk egymásnak, hanem mindig annyira kiegyensúlyozott a kapcsolatunk, és hát rengeteget nevetünk, hát elképesztő milyen humora van, úgyhogy nagyon jól kijövünk. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy eleve egy harmonikus munkafolyamaton van, és azt érzem, hogy repülünk. Tehát a színésznek az a jó, ha repülhet és szárnyalhat, és azt gondolom, hogy Iván meg mindent megad nekünk, hogy ez megtörténjen. Úgyhogy nagyon remélem, hogy nézők is élvezni fogják, mert mi nagyon.
3: Repüljenek a nézők is a fórumszínház.hu oldalra, és akkor itt ki is válogathatják az időpontokat. Én kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
4: Nagyon-nagyon kedves vagy, köszönjük, Nóri.
3: Az elmúlt percekben Pikali Gerda, Jászai Mari díjas színművészt hallhatták.
2: Klasszik Rádió 92.1.
3: Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. A fiatal hegedűs generáció mutatkozik be szeptember 17-én a Zeneakadémia nagytermében Szenthelyi Miklós és a MÁV szimfonikus zenekar koncertjén. A Kossuth és Liszt díjas hegedűművész, aki idén ünnepli 75. születésnapját, több mint 50 éve tanítja és segíti a tehetséges fiatal muzsikusokat, ezúttal pedig növendékei lépnek színpadra. A hangversenyen Csajkovszki, Saint-Saëns, Paganini és Rossini művei csendülnek fel, az est egyik különlegessége pedig, hogy Szenthelyi Miklós fia, Szenthelyi Krisztián is közreműködik, míg Szenthelyi Miklós vezényelni fog. Jövő kedden Baranyi Ferenc Casta Diva című darabját láthatja a közönség az S4 közösségi és kulturális központban, a Hangszín előadásában. A zenés monodráma Sodelnyi Klein Róza, az első magyar operadíva, különleges és fordulatokban gazdag életét idézi meg. A 19. század egyik legnagyobb magyar opera énekesnője Bellini Norma című operájának címszerepével aratott hatalmas sikert, és Európa számos opera színpadán is fellépett. A legenda szerint az 1840-ben egy budai kiránduláson a rajongói arra kérték, hogy énekelje el a Norma híres áriáját, a Casta Divát, amelynek emléke később a Normafa elnevezésében is tovább élt. Sodelnyi magánéletét ugyanakkor egy szenvedélyes szerelem is meghatározta, amely Nyári Pálhoz fűzte. Baranyi Ferenc darabját Rák Kati, a Hangszínház vezetője játsza, és az előadásban Mozart, Rossini, Bellini, Liszt és Erkel műveit is énekli. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a nyitányt. 3:48 előtt járunk. A mai napon született Goldfinger Ernő, magyar származású, brutalista stílusban alkotó angliai építész, 1902-ben. A magyar származású brit építész és bútortervező a 20. századi modernizmus és brutalizmus egyik legmeghatározóbb, egyben legvitatottabb alakja. Nevéhez fűződnek London ikonikus nyers betonból emelt lakótornyai, pályafutása mellett pedig a popkultúrában is nyomot hagyott. Goldfinger híres volt merev elveiről, arroganciájáról és lobbanékony, humortalan természetéről. Amikor Hampsteadben felépítette modernista betonvilláját, a többi régi házat is le kellett bontani. Ez kiváltotta a közelben lakó Ian Fleming író haragját. Fleming bosszúból a brit építészről nevezte el az 1959-es regényének arany és hatalommániás gonosztevőjét. Az igazi Goldfinger ezen úgy felbőszült, hogy azonnal perrel fenyegetőzött, és követelte a név megváltoztatását. Ugyanis Auric Goldfinger lett a neve. Fleming erre gúnyosan azt javasolta a kiadónak, hogy nevezzék át a karaktert valami más névre, és az új helyett egy másik testrész szerepeljen. Végül peren kívül egyesség született, a kiadó kifizette Goldfinger ügyvédi költségeit, és kapott 6 tisztelet példányt a könyvből, cserébe az építész beleegyezett a név megtartásába. És ehhez kapcsolódóan képzeljék el, hogy bizony a magyar brutalizmus építészetét bemutató kiállítás látható a Walter Rózsi Villában egészen 2026. december 20-áig. A Breuer, Goldfinger és más magyarok a brutalista építészetünk itthon és odaát című kiállítás. A kiállítás az utóbbi években igen divatossá vált késő modern irányzat jellegzetes magyarországi épületeit mutatja be két magyar származású tervező, Breuer Marcell és Goldfinger Ernő munkásságával együtt. A kiállítás a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ saját kutatására épül, amely során több mint 120 épületről készült fotódokumentáció, amelyet helyszínbejárások, szakirodalmi és archívumi kutatás, valamint a tervezőkkel készített interjúk egészítik ki. Hogy vajon a brutalista építészet mennyire szimpatikus, elfogadott és vajon reneszánszát éli, erről egyébként nem is olyan régen beszélgettem ennek a kiállításnak a kurátorával. Na gondolják, keressék meg és hallgassák azt is vissza. Most viszont itt a Klasszik Rádió 92 egyen érkezzen Christoph Förster Ezdur kürtversenyének a 3. tétele, Alice Ferenc Kamarazenekar előadásában Kürtön közreműködik Friedrich Ádám.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a nyitányt hamarosan. 8 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy most a napi kalendáriumunkba kukkantunk bele, és először is minden Teodóra nevű hallgatónknak nagyon boldog névnapot kívánunk. Szeptember 11-e van. 1526-ban a Mohácsi csata után Szulajmán török szultán bevonult a védtelenül hagyott Budára, majd aztán ugrunk egy nagyot az időben, 2001 a következő dátumunk. Ez szerintem már most mindenki tudja, hogy mi is történt ekkor. Támadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New Yorki World Trade Center. Két eltérített utasszállító repülőgép csapódott bele az ikertornyokba, amelyek később összeomlottak. Egy másik gép pedig a Pentagon épületébe csapódott. Hivatalos adatok szerint 2819-en haltak meg. A napi kalendáriumunk rengeteg mindent mutat még, így természetesen folytatjuk az utazásunkat az időben. 1723 lesz a következő dátum. Ekkor született meg ugyanis Praj György jezsuita szerzetes történetíró, aki elsőként adta ki a legrégebbi összefüggő magyar nyelv emléket, a halotti beszédet. De ezen a napon született még Carl Zeiss, német mechanikus, ma is világhírűek a gyárában készült órák, finom mechanikai cikkek. 1846-ban műhelyt létesített Jénában, amelyben optikai és finom mechanikai műszereket gyártott. Ezzel a műhellyel fektette le aztán a világhírű birodalom alapjait. A vállalatnak ma számos telephelye van Németországban, és 100-nál több képviselete a világ különböző országaiban. De szeptember 11-én látta meg a napvilágot még Pető András orvos, a konduktív mozgásterápia képzés megalapozója, illetve erdélyi Mici színésznő komikus is. 28-ban kezdődött színészi pályája, amikor a Latabár testvérekkel szerepelt. Színpadon főleg kabarékban, vígjátékokban és operettek szubrett szerepekben volt látható. A háború után többé nem léphetett színpadra. 1967-ben az Amerikai Egyesült Államokba költözött, és ott is halt meg 1994-ben. De szeptember 11-én született még Makai Sándor, színpadi film és szinkron színész, díszlettervező, grafikus, aki kiválóan rajzolt karikatúrákat, valamint Tarjáni Ferenc, kétszeres Liszt Ferenc díjas kürtőművész, kiváló művész is ezen a napon született, csak úgy, mint Bartalusz Ilona zenepedagógus, karvezető, valamint Vidák István népművész, textilművész, nemezművész is. De szeptember 11-én született még Csákány Zsuzsanna, Balázs Béla díjas vágó, Egri Márta, Jászai Mari díjas színésznő, Kádasi Éva, Ferenci Noémi díjas keramikus, Kukeli Júlia, Liszt Ferenc díjas operaénekes szoprán, Tóth Enikő színésznő, Hol Nándor színész, szinkronszínész, Pesti László filmrendező, producer, Gallusz Nikolett színésznő, illetve Bánfalvi Eszter színésznő is. És a mai napon ünnepli 49. születésnapját Varró Dániel, József Attila díjas költő, műfordító. 12 évesen kezdett verselni, első önálló kötete a Bögre az Úr 1999-ben jelent meg, azóta számos műfajban megmutatta már a tehetségét a hazai közönség előtt. Versek, gyermekversek, színdarabok, valamint műfordítások is fűződnek a nevéhez. És minden mai ünneplőnek nagyon sok boldogságot kívánunk, teljen nagyszerűen a mai napjuk. Most friss hírek, információk érkeznek.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Alakítsa a nappalit nézőtérré! Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongora versenyek egyik legnehezebb, grandiózus remek művét, Rachmaninov harmadik zongora versenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Esős, hűvös időre számíthatunk. Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az Egyesült Államokat 25 éve érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az egyemeletes épület a Rákosfalva parkban gyulladt ki, közölte a katasztrófa védelem. A helyszínre mentő is érkezett. Ház és melléképület égett sarkadon is. A tűzoltók mindkét esetben megfékezték a lángokat. Jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Felhős, hűvös idő lesz, estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban helyszínelnek az Erzsébet hídon, a Döbrentei tér előtte a belső sávban. Torlódik a forgalom az Asztóriától a Kossuth-Lajos utca Erzsébet híd útvonalon. Baleset történt a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után, csak a belső sáv járható. Tart a helyszínelés Csepelen a Weiss-Manfréd úton a Tellerede út előtt a belső sávban. Lassú a haladása a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt a Hungária körgyűrű szakaszonként, és a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, és tovább a Budaörsi úton. A 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt, a Váci úton befelé szakaszonként, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Közműjavítása miatt már lezárják a Kőbányai útról a Pongrácz útra jobbra kanyarodó sávot, de az egyenesen haladó külső sávból a Járda-sziget után lehet jobbra kanyarodni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
5: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
6: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok. 8 óra elmúlt 5 perccel. Zsos Bizi az Árli lány első szvittjét ebben az órában biztosan meghallgatjuk, csak úgy, mint Antonio Vivaldi. Ámol oba a versenyének a harmadik tételét, valamint felcsendül még Antonin Dvorzsák C-dur szláv táncának a hetedik tétele is. És az Örkény Színházba hívok mindenkit, hiszen szeptember 12-én a 15. Örkénykerttel veszi hivatalosan kezdetét az Örkény Színház 2026-27-es évada. Az Örkénytől kölcsönzött I am going magyarni motto köré épülő szezonban azt kutatják, mit jelent ma közösséghez tartozni, hogyan határozza meg identitásunkat a haza, a családi és a történelmi örökségünk. A vendégem pedig Polgár Csaba lesz, az Örkény Színház állandó rendezője, aki egyben az Örkény Színház művészeti vezetője is.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Polgár Csabát, az Örkény Színház állandó rendezőjét és az Örkény Színház művészeti vezetőjét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szeptember 12-én a 15. Örkénykerttel veszi hivatalosan kezdetét az Örkény Színház 2026-27-es évada. Ez szerintem mára már egy sokkal többnek tűnő esemény, mint egy évadnyitó esemény, hiszen egész napra találkozó helyé válik a Madács tér. És a hallgatók, illetve az odalátogatók is azt érezhetik, hogy hát egyszer csak itt vagyunk bent az Örkényben, és kapcsolódhatunk úgy, hogy az Örkénykertről beszélgessünk először is egy picit, hogy miért fontos, hogy ennyire közvetlenül tudjanak kapcsolódni a nézőkhöz.
2: Azt gondolom, hogy a színház aznak az egyik legfontosabb összetevője, hogyha a színész színpadon történt dolgokat és a dolgozókat nem számítjuk, akkor a néző, hiszen az előadás az ugye csak a nézőben rezonál, a néző érdeklődését kelti föl, és a néző érzelmeivel dolgozik, vagy közösen élünk át valamit a színház, a személyes jelenlétünkkel. Úgyhogy mindig keressük azokat a pontokat, amikor a nézőkkel személyesen tudunk találkozni. Ez az Örkénykert, ami tényleg most már egy hagyomány, ez alapvetően ezzel a szándékkal indult, hogy az évad elején tudjunk beszélni arról, hogy mi mivel készültünk az évadra, milyen irányokat és estéket tervezünk, és egy pici ízelítőt is adjunk. És persze az is, hogy egyáltalán egy ilyen, tényleg egy kerti hangulatot teremtsünk a belváros közepén, tehát idén is füvesítjük a Madách teret egy napra. Lehet jönni szandált papucsot lerúgni és mezikláb.
1: De természetesen ilyenkor ugye a színházba is be lehet menni, és hát ott is vannak olyan események, amelyhez lehet kapcsolódni.
2: Igen, hát vannak azért ilyen kötelező elemei ennek az Örkénykertnek most már, ami tényleg hagyomány. Számba megy, tehát azt mondjuk, hogy Csúlya Imre a Jónás könyvét elmondja, azt szerintem meglincselnének minket, hogyha ez nem történne meg. Ez idén is lesz, és hát az esti eszed, ahol a könnyű zene bugyraiba merül el a társulat, és azok a barátok, akik jönnek velünk ilyenkor zenérni, az is talán egy ilyen kötelező elem már évek óta. Tehát az eszeddel zárunk, az eszed koncerttel a Madách téren, és egyébként éjszaka lesz még a Berlin Alexanderplatz bemutatónkhoz kapcsolódóan egy filmvetítés a Berlinben éjszaka, tehát fél 11-től, tehát az éjjeli dolgokat is várjuk, de hát addig igazából reggel 9-kor, Zsigmond Emilkével, aki a társadalmunk tagja, ő indít egy tornával a Gyepen, és hát aztán a gyerekeké a délelőtt főleg, a gyerekdiszkó lesz. A színpad előtt nagyon sok buborékfújó van, szerintem egy jó. Szülőknek is mondom, hogy ha akarnak mondjuk egy félórás laufot, akkor nyugodtan jönnek. De lesz újrahasznosító workshop, ékszerkészítő workshop, és lesz pártolói találkozunk, az Örkény pártolóival is találkozunk, ők velük beszélünk először is, aztán délután pedig folytatódnak. Tényleg nagyon sok program van, ugye most már tavaly óta Merlinbe is tervezünk programokat, az Off Biennálé-val, a kortárs képzőművész csapattal ismét együttműködünk, tehát újra lesz egy tárlatuk a Merlinben, ami tavaly is nagyon izgalmas volt, befogadtuk az Off Biennálét, és idén már most a kerten is dolgozunk velük, és újra lesznek egyperces operák, ezt tavaly indítottuk el a Buffóval, a Budapesti Független Operával, Örkény István egyperceseiből kortárs zeneszerzők csinálnak szigorúan 5 perces operákat, tehát meg van határozva, és ezt még tavaly Radnóti Zsuzsa engedélyével indítottuk el ezt a projektet. Zsuzsa sajnos már idén nem láthatja az új 5 darabot, de tavaly elkészült 5 darab, és idén is készül 5 darab, 5 új egyperces opera, és ezt is kétszer eljátszuk a nap folyamán.
1: Így van, és minden információt előzetesen az örkényszínház.hu oldalon megtalálnak egyébként, és ott a helyszínen pedig ott lesznek a kollégák, akik segíteni fognak a programokra. Így van, úgyhogy érdemes előre is tájékozódni, meg ott a helyszínen is. Az idei Örkénykert mottója egyben az egész évadnak a mottója is, az I am going magyarni. Ez ugye egy ilyen meglehetősen játékos mondat, miközben szerintem

0: azért nagyon komoly kérdések vannak mögötte. A haza, az identitás, a család, a történelmi örökség, a közösség. De amikor ezt az évadot összeállították, akkor volt-e kérdés, hogy mire keresik leginkább a választ, vagy mi volt az, ami miatt ez a mondat született meg az évad mondatának és mottójának?
1: Főleg azért, mert mi is egy fontos kérdésnek tartjuk, hogy mi hogy látjuk ma saját magunkat, és hogy vajon meg tudjuk-e határozni, hogy kik vagyunk mi. Ezt egyébként ugye egy évad tervezése az 2 évvel korábban elkezdődik.
0: Igen.
1: Tehát ahhoz, hogy a munkatársakat egyeztetni tudjuk, a rendezőket, és a tegleges alkotótársakat, és elhatároztuk, hogy mindig az Örkényi életműből ragadunk ki, csodálatosabb mondatai vannak Örkény Istvánnak. Egy-egy mondatot, amit szívesen végig gondolunk, vagy szívesen körbejárunk gondolatban. És tavaly ugye, amikor egy új lendülettel indultunk, akkor az ilyen a kérdőjel vesztem a pont.
0: Igen.
1: Örkény mondatot vettük előre, és most úgy utána pedig úgy döntöttünk, hogy ez az I'm going magyarni, ami a nézőnk bizakodva a jövőbe című egypercesen található. Magát az egypercest is ajánlom mindenkinek elolvasásra, nem csak azt az összeset. És hát azért választottuk ezt, mert minden bemutatónk valahogy ahhoz kapcsolódik, hogy vagyunk mi a világban, hogy látjuk a világot, a világ hogy lát minket. Vannak olyan alkotók, akik külföldről érkeznek haza, akik nem dolgoztak jó ideje Magyarországon, így is kapcsolódnak bemutatók a szlogenünkhöz. És hát mégis alig benne van az a groteszkség is, ahogy Örkény a humorával és az iróniájával látja és láthatja a világot, hogy bizony ez a magyarni szó egy ikesigévé válik, és te csak világhírűek leszünk.
0: Elgondolkodtató egyébként, és szerintem az mindig jó dolog, hogyha gondolkodunk, és az is szerintem jó dolog, hogyha elmegyünk színházba, és mondjuk utána még napokig gondolkodunk azon az előadáson, és megvitatjuk éppen azzal, akivel mentünk, vagy elmeséljük, hogy mit éltünk át, és ugye az új évadban is rengeteg minden lesz, és az évad bemutatóinak nagy része, hogyha én jól láttam, de ha nem, akkor nyugodtan javítson ki, kortárs magyar mű és több ősmegmutató is lesz.
1: Igen, abszolút, ez egy célunk, hogy saját és új szövegekkel dolgozzunk, és minél frissebben tartsuk. Igazából ez is a mottóból jön, tehát amikor gondolkoztunk, hogy ennek hogy tudunk ezen a szinten megfelelni, akkor azt éreztük, hogy akkor vagyunk elszükségesek, hogyha kortárs szövegekkel foglalkozunk, hiszen magunkról gondolkozunk, arról a világról, amiben élünk.
0: Hogyan tudnak egyébként a magyar szerzők legpontosabban, vagy mit fogalmaznak meg mostanában jelenünkről?
1: Abszolút a jelenünkről szólnak. Hát a színház nem nagyon tud másról szólni. Vagy hogyha nem a jelenről szól, akkor ott baj van, hiszen akkor ott valami nem stimmel, hiszen élő emberek beszélnek problémákról, kapcsolódásokról, érzelmekről. Élő embereknek, tehát azt a színész és a bármelyik alkotó az csak a saját szűrőjén keresztül tudja visszaadni, ami óhatatlan egy kortárs gondolkozás lesz. Hát ami talán közös a bemutatókban, az, hogy nagyon sok helyen kerül fókuszba az empátia kérdés, a dilemma, az újrakezdés, az, hogy milyen bűn megbocsátható, és hogyan lehet tovább lépni, és hogy mennyire vagyunk elveszve a világban. Ezek talán mind a 3 nagy színpadi bemutatónkban közösek, és hát a stúdiós előadásokban is ott az emlékezés és a gyökerek keresése, talán ez az, ami leginkább meghatározó. Ott is van 2 kortárs darab, ami most az Örkény, a mi színházunk számára íródott. Az egyik az egy belső színházi pályázaton keresztül jut el a megvalósításig, tehát a társulaton belül írunk ki pályázatot, és minden dolgozó pályázhat ötlettel, és akkor egy kiválasztási folyamat után születik döntés, hogy melyik kerüljön színpadra. Ez itt az állampolgári tehetségkutató lesz, ami Bíró Kriszta írása, és a Vidár Kristóf rendezi a stúdióban, és utána Geréb Zsófi, aki Berlinből tér haza, ő készített egy szöveget, ami pedig az emlékezésnek a sokféleségéről beszél, a teljesség igénye. Ez a címe, hogy hogyan áll össze egy családi emlékezet, vagy akár egy családtagunknak a történetét hányféleképpen tudjuk látni és értelmezni. És aztán pedig Dohi Balázs dolgozik Vörös Marti a Fátyol titkai című komédiáján, ami hát ugye itt a nyelvezete miatt kapcsolódik főleg a témához, és az a kérdés, hogy ezt a nem éppen mai szöveget, ezzel hogy hogyan tudunk dühőre jutni, és hogyan tudjuk közel hozni a nézőkhöz.
0: Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Polgár Csaba, az Örkény Színház állandó rendezője, és az Örkény Színház művészeti vezetője.

0: Évadnyitás az Örkény Színházban. Erről beszélgetek Polgár Csabával, az Örkény Színház állandó rendezőjével és az Örkény Színház művészeti vezetőjével. Szeptember 12-én a 15. Örkényfesztel veszi hivatalosan kezdetét az Örkény Színház 2026-27-es évada. Az Örkénytől kölcsönzött I am going magyarni mottó köré épülő szezonban azt kutatják, mit jelent ma közösséghez tartozni, hogyan határozza meg identitásunkat a haza, a családi és történelmi örökségünk. Az új produkciók többsége kortárs magyar darab, ősbemutatói a rendezők közül, ki korábbi évadokból, ki külföldről tér vissza az Örkényben. Markánsan szólalnak meg, női hangok, szervezeti együttműködéseket építenek, és a műfaji sokszínűség jegyében részvételi színházi előadás, színházi társasjáték, városi séta, illetve Mácsai Pál új egyéni estje is repertoárra kerül. Erről beszélgetünk, folytassuk. Mindjárt beszélünk majd az első nagyszínpadi bemutatóról, de előtte még picit oda térjünk ki, hogy az új évad egyik nagyon erős állítása, hogy az Örkény szeretne egyre inkább találkozó hely lenni, és nem csak előadásokat kínál, hanem városi sétát, színházi társas játékot, részvételi színházat, közösségi programokat. Ez miért alakult így? Miért fontos, hogy ma egy színház közösségi hely, tér legyen, nem csak a színészeknek, az alkotóknak, a művészeknek, akik ott dolgoznak, hanem a közönséggel együtt legyen?
1: Én azt gondolom, hogy a kultúra az egy olyan összetartó erő és kapocs, ami talán, hogyha lehetek optimista, sose fog kiveszni, és mindegy is, hogy milyen hullámokat vetnek éppen az éppen uralkodó divatok, de kultúrára és odafigyelésre és történetmesélésre mindig szükség lesz. És azt gondolom, hogy most ebben a korban, amikor ugye nagyon-nagyon-nagyon nehezen jutunk dűlőre a digitális világ és tehát az online és az offline tér között, én azt gondolom, hogy minden alkalom kincset ér, amikor az offline térbe tudunk együtt lenni. És mellesleg azt gondolom, hogy egy színháznak dolga, hogy egyrészt a közönségét feltalálkozzon, tehát párbeszédbe legyen folyamatosan, és ne egy elzárkózó kultúrintézményként jelenjen meg, ami nagykegyesen este 7-kor kinyitja a kapuit, hanem egyszerűen érzékelni lehessen, hogy ez egy szabad tér valójában. Persze van az alkotásnak van egy tere, ami talán titokzatos, és talán nem annyira átjárható, de mégis az a fontos, hogy a közönség vagy közösség sajátjának érezzen egy színházat, kapcsolódjon hozzá.
0: És hogyan lehet kapcsolódni az Örkényhez, ha már ez a szó elhangzott, ha valaki szeretne?
1: Van pár tagságunk, ahol mindenkit szeretettel várunk, ott extra eseményeket és tartalmakat kapnak a pártolók, tehát több találkozási lehetőség van a társulati tagokkal vagy a színészekkel is akár. De hát van nagyon sok olyan rendezvényünk, ami talán nem színház, vagy nem feltétlenül egy színháztól várnál az ember, az évadban lesznek koncertek, könyvbemutatók, beszélgetések, és azt gondolom, hogy ott szabad a feszülőbb légkörbe lehet találkozni. És az előcsarnokban most megnyit Pista, a büfé, ami napközben nyitva tart, és este is be lehet ülni hozzánk, szóval időt tölteni is lehet nálunk a madárcstéren. És a MOME hallgatóinak az ötletei alapján és kivitelezésében az előcsarnok is átalakult, mert a színpadnak a deszkáit lecseréltük, már ideje volt, és a deszkákat bútorokként hasznosítottuk újra az előtérbe, úgyhogy le lehet ülni különböző fa alkalmatosságokra, és közben még egy térképen azt is látja az ember, hogy a színpadon hol volt, honnan jött ez a deszka, színpad melyik részéről, amin éppen ücsörög.
0: Térjünk át akkor az első nagy színpadi bemutatóra, amelyet ugye ön rendez, Szilágyi Eszter Anna, a nő, aki saját magát kereste című szó operájára. Hát itt rengeteg kérdés jut rögtön eszembe, és nem is tudom, honnan kezdjük, de szerintem mindenről szó lesz majd. Nézzük azt, hogy miről szól a darab, és aztán utána természetesen kinyitjuk ezt az egészet, hogy mi mit jelent benne. Szóval ez egy megtörtént eset, egy elképzelt eset, és mi a történet?
1: Ez egy megtörtént eseten alapszik, ez a darab. Volt egy buszos kirándulás Izlandon, talán 12-3 éve, nem emlékszem pontosan, ahol egyszer csak rájöttek a buszon, hogy az egyik utastárs elveszett, tehát valaki elveszett, kevesebben vannak, és elkezdték keresni. És azt hiszem, hogyha jól emlékszem, akkor mennyi hajnal körül lehetett, amikor az egyik hölgy, aki a buszon volt, ő rájött, hogy ő átöltözött az egyik úton, tehát egy másik ruhát vett föl, és valószínűleg nem jöttek rá, vagy nem ismerték föl, tehát keresték azt a hölgyet, de hát nem tudták, hogy őt keresik, és ő maga is kereste, de nem tudta, hogy kiről van szó, ő maga is kereste saját magát, és hát ebből a furcsa helyzetből írta tovább Szilágyi Eszter Anna, ebből lett ez a darab. Elgiao a tűzkanyon címen futott korábban, és most mi a nő, aki saját magát kereste címen mutatjuk be. Tehát a kiinduló pont az egy buszos izlandi kirándulás, és hát az, ugye ez egy nagy tömeg, tehát ez az legalább 50 fő, ami hát nagyon hozza magába az operai formát, hogy itt különböző csapatok, nemzetiségek és csoportok szólalnak meg egybe, méltatlankodnak, vagy örülnek éppen. És hát itt lesznek prózai, tehát szövegkórusok is, de zeneileg is, ami talán már az örkényben megszokott, vagy nem ismeretlen, hogy zenében is megszólalunk. Szépen a zeneszerző, zenei vezető írja a zenét a darabhoz, és Szabó Sipos Ágoston ők együtt. Szóval ez egy nagyon érdekes szöveg, nagyon izgalmas kihívás. Ráadásul együtt dolgozunk a Budapesti Színészképző harmadéves osztályával, a Bodó Viktor által iskolának az első és ideig egyetlen színész osztálya. Szóval ők is velünk vannak, tehát egy igazi nagy létszámú, nagy energiájú próbafolyamat harmadánál tartunk most, és ez nagyon izgalmas.
0: Így van, október 3-án lesz majd egyébként a bemutató, a történetet megismertük. Na de mi a kérdés valójában? Mire keresi a választ ez a darab, vagy a rendező mire keresi a választ?
1: Hát a kérdés azt hiszem számomra, ami legfontosabb, az, hogy egy ilyen esetben egy közösség mennyire tud empatizálni valakivel, akiről azt képzeljük, hogy eltűnik, de persze nem biztosabb benne, de hát az mégis ilyen már, hogy azt gondoljuk, hogy eltűnik, de akkor még legyintünk, hogy mégse tűnt el, biztos nem tűnt el, tehát hogyha már a gyanú befészkelte magát az anyunkba, akkor nem tehet, mint hogyha ez nem történne meg. Viszont az emberi empátia véges, főleg akkor, hogyha mondjuk egy nagyon drága mulatság, egy izlandi kirándulás, amit ugye valakinek az eltűnése az keresztbe húz, tehát azok a programok nem valósulhatnak meg. És hát itt ugye akkor felmerül, hogy meddig vagyunk empatikusok azzal, aki eltűnt, és megint mennyire aggódunk érte, és akkor mikor aggódunk azért, hogy hát mi nem kapjuk meg a pénzünkért azt, amit akarunk. Tehát itt a közösségnek az empátiája van szembeállítva egy emberi tragédiával, vagy ugye nem tudjuk, hogy ki az, aki eltűnt. És ráadásul még az izlandi istenek története is bekapcsolódik, akik szintén elvesztettek valakit, Odin és Frigga fiúkat, Haldurt, siratják és próbálják visszaszerezni az alvilágból. Hogyha a világ képes egyszerre sírni, akkor a mítosz szerint visszakapják a fiúkat a pokolból. Úgyhogy még ez a történet is ezt az empátia kérdést erősíti.
0: Mennyire kellett nagyon és kell nagyon jól énekelniük a művészeknek, hiszen ugye szó operáról vagy buszos társas operáról beszélünk. Ez azért kihívást jelent, vagy olyan művészek kapták meg, akiknek nem jelentett kihívást?
1: Az örkényben az elmúlt években azért nagyon figyelünk arra, hogy a zenei rétegek az előadásokban nagyon magas minőségűek legyenek. Én ezt nagyon fontosnak tartom, azt gondolom, hogy a színháznak egy elengedhetetlen része a zenei képzés, vagy az, hogy ne legyen idegen, akár kórusban megszólalni, vagy énekelni. A színészeknek ez gyakorlatként is nagyon jó, a figyelmet is erősíti, és nagyon nagy ereje van akár egy akapella kórusnak, vagy egy közös megszólalásnak a színpadon. És nem volt kifejezetten nagy zenei képességi elvárások jelenleg, de azért nyilván úgy lettek kiosztva a szerepek, hogy hangban maga biztos színészek értek
0: őket. Lehet, ha megkérdezzük a színészeket, ők azt mondják, hogy elsőre megijedtek, és nagyon sokat gyakoroltak. De hát igen, ez ilyen, de ez mindig jó, ha egy szerep szerintem feladatot ad, és úgy le kell mindig egy picit győzni magunkat. Nálunk itt a rádióban az, hogy úgy kell interjút készíteni, vagy egy ikonnal készítünk, a színházban pedig ugye a szerepek azok. Szóval a bemutató az október 3-án lesz, de ugye természetesen lesz ugye a stúdióban is egy másik bemutató, az pedig október 2-án, ez pedig Víró Krisztának az Állampolgári Tehetségkutató című darabja, amelynek szintén elkezdődtek a próba folyamatai.
1: Igen, szintén augusztus végén kezdődött, ez egy kitalált versenynek a története, ahol világkártyát lehet nyerni, tehát minden nemzetnek van egy csapata, és kapnak egy feladatot, és hogyha jól oldják meg, és együttműködnek, és példamutatóan végzik a dolgot, akkor minden versenyző világkártyát kap, ami hát egy szabad bejárást enged mindenhova a világban, és anyagi és egészségügyi is mindenféle jóléttel kecsegtet. Ennek vág neki egy maroknyi magyar, és hát az, mi lesz a vége, az majd nyilván az előadáson kiderül. Kény István utolsó Megymag című egypercesét ajánlanám hozzá elolvasni, és akkor talán már irányba kerül az ember.
0: Az Örkény István Színháznak a weboldalán mindent megtalálnak, örkényszínház.hu, itt kell megnézniük ezt az oldalt, és akkor itt természetesen meglátnak minden információt az Örkénykertről is, amely ugye már 15. alkalommal várja a nézőket, és ezzel kezdődik el az Örkény Színház 2026-27-es évada, és mindez szeptember 12-én lesz. Tehát most, ami előttünk van, két bemutató, arról már beszéltünk, de milyen nagy színpadi bemutatók lesznek még ebben az évadban?
1: A második, ami majd decemberi bemutató lesz, az Kincses Réka, Légy áldott az asszonyok között című darabjának a bemutatója. Aki járt nálunk a stúdióba, az láthatta a Kincses Réka előző bemutatóját, a Karácsonyozatok velünk, vagy Úszhatok haza című tanás szatírát, szabad így mondanom. És hát az a család, annak a családnak a történetét folytatja Réka az új darabjában, ez lesz a decemberi bemutatónk, és aztán tavasszal pedig Dublin Berlin Alexanderplatz című könyvéből készít színpadi adaptációt Márton Dávid, aki Berlinben él, és először rendez Magyarországon, szóval az is egy nagyon izgalmas, és nagyon várjuk azt a munkafolyamatot.
0: És aztán az évadnak az utolsó bemutatója, Mácsai Pál interjú című előadás.
1: Persze, hát ezt vétek lenne kihagyni a felsorolásból, igen.
0: Tehát nézzenek meg minden információt az örkényszínház.hu oldalon, én pedig kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek idén is az Örkénykert ideje alatt, illetve mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
1: Nagyon köszönöm.
0: Az elmúlt percekben Polgár Csabát hallhatták, az Örkény Színház állandó rendezőjét, az Örkény Színház művészeti vezetőjét.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban helyszínelnek az Erzsébet hídon, a Döbrentei tér előtte a belső sávban. Torlódik a forgalom az Asztóriától a Kossuth-Lajos utca Erzsébet híd útvonalon. Baleset történt a Kerepesi úton, befelé a Hungária körút után csak a belső sáv járható. Tart a helyszínelés Csepelen a Weiss-Manfréd úton a Tellerede út előtte a belső sávban. Lassú a haladása a Soroksári úton, befelé a Rákóczi híd előtt, a Hungária körgyűrű szakaszonként, és a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, és tovább a Budaörsi úton. A 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt, a Váci úton befelé szakaszonként, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Közműjavítása miatt mára lezárják a Kőbányai útról a Pongrácz útra jobbra kanyarodó sávot, de az egyenesen haladó külső sávból a Járda-sziget után lehet jobbra kanyarodni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Esős órákkal indul a péntek délelőtt. A zárt felhőtakaróból tartós esőre, záporokra számíthatunk, a hőmérséklet pedig mindössze 15-16 Celsius fok körül alakul, miközben az északkeleti szél mérsékelt marad. Érdekesség, hogy 2011-ben ezen a napon Bugacon még igazi nyári hőség uralkodott, és megdőlt az országos melegrekord, 34,9 fokos csúcsértékkel. A kalendárium szerint, ha a mai jeles napon, jácint idején sok a reggeli harmat, akkor szép napos őszi hetek várnak ránk. A hirtelen jött lehűlés miatt délelőtt mindenképpen javasolt a réteges öltözet, valamint egy megbízható vízálló dzseki és a kéznél lévő esernyő. Kellemes napot!

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt. Nagyon jó reggelt, és nagyon jó rádiózást kívánok. Hamarosan 9 óra lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy érkezem ma este is egy színház ajánlatta. A játékszínbe hívok mindenkit egy fantasztikus előadásra, ez pedig nem más, mint a Naptárlányok. Egy életigenlő vígjáték ez a darab. Mi kell ahhoz, hogy néhány hétköznapi nőből világszenzáció legyen? Egy kisváros, egy bátor ötlet és egy merész naptár. Angliában vagyunk, ahol van egy nőegylet, akik 1999-ben úgy döntöttek, hogy szembe mennek a megszokásokkal, jótékony célból meztelen naptárat készítettek. Nem gondolták volna, hogy ezzel beírják magukat a világtörténelembe, de így volt. Ebből született ez a darab is. Megható, humoros és inspiráló, igazi történet barátságról, összetartásról és arról, hogy néha a legmerészebb ötletek hoznak valódi változást. És akiket láthatunk a színpadon, Peller Anna, Dobó Kata, Bánsági Ildikó, Tóth Enikő, Szőlőskei Tímea és Falusi Marian, de láthatjuk még Gáspár Katát, Horváth Lilit, Varga Ádámot, Barabás Kis Zoltánt és Kerekes Józsefet is. Ha ellátogatnak tehát ma este a játékszín előadásra, én nagyon jó szórakozást kívánok.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongoraversenyek egyik legnehezebb, grandiózus remekművét, Rachmaninov harmadik zongoraversenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában, szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Esős, hűvös időre számíthatunk. Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az Egyesült Államokat 25 éve érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az egyemeletes épület a Rákosfalva parkban gyulladt ki, közölte a katasztrófa védelem. A helyszínre mentő is érkezett. Ház és melléképület égett sarkadon is. A tűzoltók mindkét esetben megfékezték a lángokat. Jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Felhős, hűvös idő lesz, estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főúton befelé Budafok vasútállomásnál a külső sávban. Torlódásra készüljenek. Terítettek a sávok a Soroksári úton befelé az Illatos úttól. A Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál, valamint a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződést közműjavítása miatt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasorta a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Mától a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
4: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt. 9 óra után járunk 5 perccel. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok, ez már a Nyitány 3. órája. Bizony, ebben az órában most a szöveg túlsúlyban lesz, mint a zene, hiszen a hangjelek és a múzsa rovatunk is jelentkezik. A hangjelek rovatban a vendégem Szamosi Szabolcs lesz, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Hiszen Rachmaninov zenéjével kezdődik a Filharmónia Magyarország budapesti unikum bérletének új évada. Szeptember 14-én Olga Kern világhírű orosz-amerikai zongora művésznő lép színpadra a Danubia zenekarral a Zeneakadémia nagytermében. De természetesen az unikum bérlet további koncertjeiről is fogunk beszélgetni, majd aztán a múzsa rovatunkban az E-Színház Fesztivál egyre jobban közeleg. Szeptember 18-án kezdődik és 10 napon át tart, amely idén 18 válogatott előadást hoz el az online térbe. És itt lesz látható a 6 szín teátrum Karsai Dániel, Szentecki Zita, Bíró Bence egy tökéletes nap című előadása is, amely Karsai Dániel történetéből született Szentecki Zita rendezésében. Erről a darabról fogok beszélgetni Szentecki Zitával. Tartsanak velünk!

Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Hangjelek rovat mai vendége Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A Filharmónia Magyarország budapesti unikum bérletének idei évada Olga Kern és a Danubia zenekar közös koncertjével indul a Zeneakadémián. Ez szerintem egy új koncertévad kezdeti, mindig izgalmas kérdés, hogy milyen zenei élmények várják a közönséget, és hogy hogyan lehet a klasszikus zenét újra és újra közelhozni a hallgatókhoz. Milyen szempontok alapján állt össze ez a nyitó koncert, és mutat-e valamit az idei évadból ez a koncert?
2: Az évad összeállításánál nagyon fontos szerepe volt ebben a nyitó koncertben annak, hogy a Liszt Ferenc zongora verseny újra megrendezésre kerül az idei esztendőben, és hamarosan eléri a nagy jubileumát, a 100. esztendőt, ez az 1933-ban indult verseny, amely egyébként hazánk legrégibb zenei versenye, és a világ harmadik legidősebb zongora versenye, és azt gondoltam, annak ellenére, hogy az idei évben a pécsi születésnap kapcsán, hogy a Filharmónia irodája Pécset 70 éves, ez a zongora verseny a csodálatos, kiváló akusztikájú Kodály központba kerül. Annak ellenére ezt az ünnepélyes megnyitót szeretnénk megtartani Budapesten is, a Zeneakadémián, a Liszt Ferenc Zeneakadémián, és ennek mi lehetne más kiválóbb eseménye, mint az, hogy a zsűri elnöke zongorázik, és ha így jönne egy manó, és azt mondaná, hogy most lehet három kívánságom, és az egyik az az, hogy állítsam össze az álomkoncert programját, akkor nagy eséllyel ennek a nyitókoncertnek a programját állítom össze, ugyanis szerintem korábban más zenei rádiónak volt ilyen műsora, hogy a top első három legnépszerűbb zenemű listáját állítsák össze a hallgatók, és azt gondolom, hogy azon Rachmaninov zongora verseny föl lenne a dobogon valamelyik helyen, és ezen a koncerten a Ragyog című méltán híres filmnek a főszereplője Rachmaninov harmadik zongora versenye, amire ott a szereplők azt mondják, hogy ez a legnehezebb zongora verseny. Az hangzik el az első fél időben, miután Rachmaninov talán leghíresebb, legnépszerűbb művét, a Vokalista játssza a zenekar. A második fél időben pedig Rachmaninov szimfóniái közül a második hangzik el, aminek az a csodálatos lassú tétele van szerintem, az is, ha azt mondanánk néhány földön kívülinek, hogy valamelyik mai népszerű hollywoodi filmzeneszerző írta ezt a művet, akkor biztosan nem vonják kétségbe, mert én abszolút azt érzem amellett, hogy egy mestermű az egész szerkezete, az egész darab, az egész szimfónia, annyira csodálatos fülbe mászó és szívbe markoló dallama van. Azt gondolom, azon érdemes csak gondolkodni, hogy nem sok-e ennyi csoda egy koncertre. És még hadd mondjam el, ha szabad erről, mert ezekről a dolgokról órákig tudnék beszélni, úgyhogy azt gondolom, csak a műsoridővel lesz gondba. A karmester Kovács János, akit amikor fölkértem erre a koncertre, akkor kérdeztem, hogy

0: szabad-e ebbe az időpontba, azt mondta, hogy hát teljesen mindegy, hogy szabad-e. Ilyen lehetősége az embernek egy életben egyszer van, hogy Olga Kernt vezényelheti, úgyhogy teljesen biztos, hogy ő rá fog érni ezt erre a koncertre, és elvállalja. És hogy még hadd mondjam el azt is, hogy az ismerőseinek, barátainak 30 darab jegyet vásárolt erre a koncertre. Tehát úgy érzem, hogy itt sokan értünk benne egyet, hogy valami különleges alkalomra készülhetünk. Az a szó volt a nyelvemen, hogy csoda, de hát azt előre azt gondolom, hogy vakmerőség lenne mondani, mert sose tudhatjuk, hogy melyik koncert lesz az. Én ugye, aki járom az országot és a Filharmónia koncerteket nagy örömmel és nyitottsággal hallgatom. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy épp amire nem várom, ott lesz csoda, ahol várom, ott nem lesz. Itt azt gondolom, hogy minden adott ehhez. Egy kitűnő művész, aki 20 éves korában a világ legnagyobb, legnevesebb zongora versenyét nyerte meg, éppen ezzel a zongora versennyel, Rachmaninov harmadik zongora versenyével, és ahogy haladt előre a versenyen, a döntő előtti éjszakán Rachmaninovval álmodott, aki órát tartott neki, és elmondta, hogy kellene játszani ezt a darabot, és másnap úgy játszotta, és megnyerte a versenyt. Azt gondolom, hogy ehhez a koncerthez, ami hétfőn következik a Zeneakadémián, ilyen és ennél különlegesebb történetek sorát lehetne társítani.
1: Szeptember 14-e, ezt kell beírniuk a naptárjukba, és ellátogatni a Zeneakadémia nagytermében, hiszen itt lesz hallható ez a koncert. És beszélgessünk a koncertekről még, mert hogy szerintem ez egy fantasztikus kezdés lesz, nagyon magasan lesz a mérce, de hogy ezután mi minden várható, mennyire volt törekvés arra, hogy a megszokott kedvencek mellett új zenei élmények is legyenek, és ezt is kínáljátok a közönségnek.
0: Abszolút cél, ez mindig célja az Unikum bérletnek, nem véletlen a neve is, hogy Unikum, és ebben szerepet játszik az, hogy olyan hangszerek jelennek, meg olyan hangszerpárosítások, amik ritkák a koncert életben, illetve olyan művek, amik még nem kerültek előadásra, vagy újkori bemutatójuk következik. Következő koncertje a bérletnek az januárban lesz, az új év kapcsán Bach legszebb kantátáiból nyújt egy csokrot az Orfeó zenekar a Purcell kórus Vashegyi György vezényletével a BVV 21-es, 227-es és 243-as, az Ich hatte viel Beckümmernis, Jesus meine Freude és a D-dur Magnifikát lesz műsoron. Ezúttal nem annyira az unikumok, hanem a barokk gyöngyszemek, a romantika gyöngyszemei után a barokk gyöngyszemek következnek, és a bérlet harmadik koncertjén pedig Stölzl passióját, Stölzl Brokes passióját, amely 1725-ben keletkezett, a magyarországi bemutatója következik. Ezúttal a Capella Savaria lesz a zenekar, Purcell kórussal és Vashegyi György vezényletével. Ezek a koncertek a IDNOM Magyar Régi Zenei Központ és a Szisárd Kft.-vel együttműködésben valósulnak meg. A záró koncerten pedig még hadd ne áruljam el, legyen meglepetés a műsor, ami viszont biztos és tudható, szimfonikus zenekar és orgona párosítása, ami bár még mindig kevés az olyan koncerttermünk, ahol ehhez az infrastruktúra megvan, Budapesten a Zeneakadémia ilyen, és nagy előszeretettel legalábbis az orgonák éjszakáján ebben a bérletben, ezeken a koncerteken mindig ilyen műveket veszünk elő. Az idei évben is így lesz, május 15-én következik az orgonák éjszakája Pünköst előestéjén. Ez a zárókoncertje, és ami a tavalyi év óta újdonság a bérletben, az, hogy egy prológus előzi meg a koncertet. Megmondom őszintén, ennek is nagyon izgalmas a története. Pécsett a Kodály Központban mi ezt elkezdtük, nem sokkal a terem elkészülte után, valamikor 2011-12-ben, és gyakori vendégünk volt nagy örömünkre a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Kocsis Zoltánnal, és Kocsi Zoltán annyira szerette ezt a programot, hát egyébként fantasztikus élmény is volt őt hallgatni, örült, hogy megszólalhat, mesélhet a művekről, ki is készítettük neki mindig egy zongorát, hogy illusztrálhassa bármelyik ütemet, bárhonnan, bármelyik hangszert, bármelyik műből, és annyira tetszett ez a program neki, hogy mondta a munkatársainak, hogy ő ezt szeretné, hogyha ezt Budapesten is lenne a Nemzeti Filharmonikusoknál, aztán ott nem tudom, hogy bevezetésre kerülte, de így Kocsi Zoltán nyomán az Unikum bérletben a tavalyi évben ezt elindítottuk, és idén is folytatjuk, mert abszolút azt láttuk, hogy a közönség egyre jobban kedveli. Ez egy órával a koncert előtt egy bő fél órás terjedelemben van, ez a beszélgetés a színpadon, és a koncert főszereplőivel van a beszélgetés a karmesterrel, szólistákkal.
1: A filharmonia.hu oldalon egyébként mindent részletesen megtalálnak, és ugye Budapesten ott van még a Filharmónia orgona bérlet is, és azt is szerintem érdemes megnézni, és itt pedig ugye az első koncert az majd október 8-án lesz, de ebbe most nem megyünk bele, hogy ne keverjük össze a hallgatókat, hanem erről majd külön fogunk beszélgetni, és akkor meghívjuk rá a hallgatókat, jó?
0: Nagyon jó, és már ugye kimeríthetetlen a különlegességek tárház. Még egy különlegességet kifelejtettem a nyitókoncertből, egy pohár pezsgőre is várjuk a bérleteseinket a Zeneakadémián, hogy együtt kocinthassunk és nyithassuk meg a Liszt Ferenc zongora versenyt és az Unikum bérletet ünnepélyesen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Nem sokára, tehát egy pár héten belül újra beszélgetünk. Köszönöm.
0: Én is nagyon köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Szamosi Szabolcsot hallhatták, Liszt Ferenc díjas orgonaművészt, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatóját.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főúton befelé Budafok vasútállomásnál a külső sávban. Torlódásra készüljenek. Terítettek a sávok a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál, valamint a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződést közműjavítása miatt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasorta a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Mától a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Esős órákkal indul a péntek délelőtt. A zárt felhőtakaróból tartós elsőre záporokra számíthatunk, a hőmérséklet pedig mindössze 15-16 Celsius fok körül alakul, miközben az északkeleti szél mérsékelt marad. Érdekesség, hogy 2011-ben ezen a napon Bugacon még igazi nyári hőség uralkodott, és megdőlt az országos melegrekord, 34,9 fokos csúcsértékkel. A kalendárium szerint, ha a mai jeles napon, jácint idején sok a reggeli harmat, akkor szép napos őszi hetek várnak ránk. A hirtelen jött lehűlés miatt délelőtt mindenképpen javasolt a réteges öltözet, valamint egy megbízható vízálló dzseki és a kéznél lévő esernyő. Kellemes napot!

0: Múzsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Múzsa rovat mai vendége Szentecki Zita, junior primadíjas színházrendező. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak!
1: Szeptember 18-án kezdődik és 10 napon át tart a 6. E-Színház Fesztivál, amely idén 18 válogatott előadást hoz el az online térben. Ugye ezekben a hetekben mi is bemutatunk egy-egy produkciót a fesztivál programjából, és most, amire felhívjuk a figyelmet a hallgatóknak, az egy tökéletes nap, amely Karsai Dániel történetéből született. Először egy állandó kérdéssel kezdeném, hiszen mindenkihez ezt intézem, aztán természetesen fogunk külön a darabról is beszélgetni. Ugye az E-Színház Fesztivál különlegessége, hogy olyan előadásokat is eljuttat a nézőkhöz, amelyekkel egyébként lehet, hogy csak egy-egy színházban, egy adott városban találkoznának. Mit gondolsz, mitől működik igazán jól egy előadás online a képernyőnk keresztül, és van-e olyan része egy színházi alkotásnak, amelyet mondjuk a kamera közelebb tud hozni a nézőkhöz?
2: Igen, hát ez egy nagyon összetett kérdés, mert alapvetően ugye a színháznak azért az egy nagyon fontos része, hogy élőben történik, és a közönség adott energiája hatnak a színészekre, és a színészek hatnak a nézőkre, és ez minden este más, szóval, hogy valahogy színház azért is tud állandó maradni, mert ez egy olyan ilyen meta találkozás is, ami mondjuk nincs filmen. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy az előadás témája, vizualitása, és egyáltalán maga az ügy, tehát például nekem a Karsai Dániel előadás egy nagyon-nagyon fontos ügy, és az, hogy valakik, akik mondjuk nem tudnak feljönni a fővárosba, eljuthat másokhoz is, szerintem ez egy nagyon fontos társadalmi dolog is, és igen, vannak olyan részletek mondjuk, amik közelebb jöhetnek, szóval lehetséges, hogy valaki mondjuk az utolsó sorból nem úgy látja annak a színésznek az arcmozdulását, mimikáját, ahogy azt mondjuk a képernyőn látja. Mi is egy több kamerás felvételt csináltunk az előadásról, tehát az, hogy igazából közelebb kerülhetnek részletek, azt szerintem egy nagyon fontos ilyen átélési pont, lehetőség.
1: Az eszínház.hu oldalt kell felkeresniük, és itt megtalálnak minden információt, és most beszélgessünk a darabról is konkrétan. Az egy tökéletes nap egy nagyon személyes, valós élettapasztalatból született, ráadásul Karsai Dániel maga is ugye alkotótársa volt az előadásnak. Rendezőként én azt gondolom, hogy nagyon különleges érzékenységet igényelhetett, hogy miközben hűek maradtatok egy konkrét ember történetéhez, abból mégis önálló színházi alkotás szülessen. Hogyan találtátok meg ennek a személyességnek és a színházi formának az egyensúlyát?
2: Hát igen, ez egy nagyon eddig életem autentikusabb, vagy legnagyobb kihívásokkal, ilyen társadalmi kihívásokkal készülő folyamat volt, mert ugye ennek van egy ilyen nagyon fontos felemelő, de ugyanakkor megterhelő érzelmi része, hogy én magam és az írótársaim is, és az alkotótársaim is egyébként időnként ők találkoztak Danival, nem olyan intenzíven, mint én, de hogy én ismertem az ő ügyeit, mint emberi alkotmányjogász, de személyesen az utolsó évőbe találkoztunk, és ott viszont nagyon intenzíven találkoztunk, és így végigkísértük Daninak a elmúlását is, és előtte pedig egy nagyon termékeny alkotói munka született, mert ő keresett meg engem, hogy meg minket Bíró Bence alkotótársammal, hogy kezdjünk el beszélgetni, ő írt részleteket, amik szerinte színházilag érdekesek lennének az ügye szempontjából, a személyes élete szempontjából, hogy egy ember, aki találkozik azzal, hogy el kell búcsúzni az élettől, de közben egy nagyon nagy ilyen társadalmi, tehát a saját betegségét kinyitja egy társadalmi ügyé, és ugye Strasbourgba és elviszi az ügyét, szóval, hogy egy ilyen nagyon koncentrált, sűrített dolog történik, hogy elköszön az élettől, de közben meg nagyon aktív. Ezt mi végigkísérhettük személyesen, és az előadás is így épül fel. Igazából az első felvonás az inkább a személyes történetre koncentrál. Mi történik egy emberrel, ha megkap egy ilyen diagnózist, hogyan kezd el cselekedni, mi történik a szerelmével, mi történik a családjával, mi történik a terveivel, és az előadás második fele az pedig inkább ez a politikai, társadalmi szál, ahogy a Dani bekerült már a fejébe, már mozgásképtelen volt, de ugye teljesen épp gondolatilag, és nagyon aktív is, valahogy pedig inkább ezek a politikai beszédek, társadalmi viták, ügyek, és aztán pedig tovább is vitte az előadást, tehát a próba folyamat alatt még a Danival azért valamennyire tudtunk verbálisan kommunikálni, de az előadás valamennyire a jövőbe is tekintett, és az elmúlásáig eljutunk, szóval a beszéd leépülés, és aztán a halála is benne van az előadásban.
1: Vizi Dávid alakítja a főszereplőt, ugye Karsai Dánielt, és én azt gondolom, hogy rendezőként itt egy, nem tudom, hogy mennyire volt nehéz, vagy mennyire volt könnyű, hogy vajon milyen eszközökkel teremtsd meg azt a hangulatot, illetve azt az érzelmet, amin végigmegy a főszereplő. Szóval mi volt a te segítségedre, mi volt a te fejedben, és hogyan valósult ez meg?
2: Hát egy nagyon érdekes kérdés ez, hogy hogyan tudunk egy élő és haldokló embert úgy ábrázolni színpadon, hogy ez ne egy ízléstelen másolás legyen. Danival is találkozott Dávid, tehát ők is beszéltek, és igazából én azért elég gyakran dolgozom stilizációval, vizuális szimbolizmussal, és itt is inkább metaforákat is kerestünk. Önmagában az a tény, hogy Lőrinc Katalin játssza Dani betegségét, az állást, az már eleve egy olyan színpadi helyzeteket teremt, hogy nem másolni próbáljuk mondjuk a beszéd és a, mondjuk a légzés, mozgás leállást, hanem egy törékeny, idősebb, női, táncos test jelenti ezt a betegséget, plusz egy kapcsolat, egy viszony van ábrázolva, egy jövőbe vetett kép, egy meg nem élt élet, egy idősebb női társ, aki átveszi ennek a helyét, meg az ő kettők viszonya, hogy tényleg akár mint egy párkapcsolati dinamikák is bejönnek, szóval ezek az ábrázolások mind felisten helyettesítik, tehát nekünk nem kellett mondjuk Danit másolni, hanem megragadni helyzeteket, akár ez a párkapcsolati dinamikák, vagy az mi történik, ha elfogy a szó, mi történik a hozzátartozókkal, hogy próbálják kitalálni, hogy mire gondolhat Dani. Szóval inkább ezeket a helyzeteket próbáltuk felrakni.
1: A mozgás szóba került, de én azt gondolom, hogy ehhez nagyon fontos része a zene is, és én azt gondolom, hogy erre is nagy hangsúlyt fektettetek.
2: Igen, az előadásban vannak kórusművek, vannak töredékes zenék, néha teljesen vállaltan és bátran játszik az előadás akár popkulturális utalásokkal, szóval, hogy nem egy szormorú, oratórikus művet kell végig elképzelni, hanem igazából nagyon direkt, eklektikus, hogy mikor mit használunk.
1: Ki volt a zeneszerző?
2: Fazekas Ábel. Ő egy fiatal, Svájcban élő, kísérleti és kortárzenével foglalkozó zeneszerző.
1: Az előadás látványvilágáról mesélj még egy kicsit. Hol vagyunk?
2: Egy szimbolikus térben vagyunk. Daniról lehet tudni, hogy küzdősportoló volt, és egy tatami az előadás tere, amire rádől egy tükörfal, és látjuk felülről is, tehát az egy nagyon furcsa nézőszak, nagyon sok minden behoz ez a felső tekintet, és látjuk, ahogy elfogy ez a tatami tér, tehát ahogy szűkül a mozgástere, szóval igazából az előadás tere is nagyon szimbolikus és vizuális, ahogy ezt az ilyen átélhetetlen, de mégis megpróbáljuk átélhetővé tenni ezt a testbezártságot. Ez kifejezi a tér is.
1: Az Egy tökéletes nap című előadás is tehát részt vesz az E-Színház Fesztiválon, és a közönség is szavazhat, úgyhogy nézzék meg az eszínház.hu oldalt, és itt természetesen az alkotók és közreműködők teljes listáját is láthatják. Én sok sikert kívánok, és kívánom, hogy ez az előadás sok emberhez eljusson, és itt most az E-Színház Fesztiválról beszéltünk, de lesz-e olyan, amikor látható lesz ez az előadás?
2: Október 29-én lesz legközelebb a Hat címben az előadásunk, és mindenkit várunk sok szeretettel.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Én is köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Szentecki Zita, junior primadíjas színházrendezőt hallhatták.

0: A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a Nyitányt, amely most ebben a pillanatban bizony a végéhez ért, hiszen hamarosan 10 óra lesz. Én a napi útravalóval köszönöm meg a figyelmüket, és kívánok további nagyon kellemes napot, és nagyon jó hétvégét majd. Az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok, megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak, az útravaló majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Nincs sem jó, sem rossz. A gondolkodás teszi azzá.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongoraversenyek egyik legnehezebb, grandiózus remekművét, Rachmaninov harmadik zongoraversenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában, szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Esős, hűvös időre számíthatunk. Kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légicsapásoknak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Hronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az alkotmánybírák megválasztásában. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázat értékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légicsapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3-an megsebesültek. Volgograd megyében pedig 2-en szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülő szerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási, logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett. A nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, melyben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb. 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1973-ban az Alagutat Buda-Pest és Óbuda egyesítésének centenáriumára felújították és korszerűsítették. 9 cm acélbetétes torkrét vízzáró betonréteggel, üvegmozaik burkolattal, új szellőző berendezéssel látták el. Utóbbi középen a párhuzamos tárón át percenként 2600 köbméter levegőt nyom ki, mivel a gépjárművek már-már elviselhetetlenné tették a légzést odabent. A rétegvíz elvezetésére csőhálózatot építettek ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Hosszú út vezetett az első színiiskola létrejöttéig. 1837-ben nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amely 1840-től nevében is a magyarság egyik reprezentatív nemzeti intézménye lett. A Nemzeti Színház nem csak a magyar nyelv elfogadtatásának és ápolásának legelső fóruma, hanem a polgári haladás egyik legfőbb hirdetője is volt, és nem kis szerepet játszott az 1848-as forradalom és szabadságharc szellemi előkészítésében. A szabadságharc leverése után a Habsburg Birodalom Magyarországon önkényuralmi rendszert vezetett be. Ekkor a Nemzeti Színház feladata még fontosabbá vált. Ugyanakkor működésének személyi és tárgyi feltételei egyre szűkösebbek lettek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti villamos városi vasút vezérigazgatója Balázs Mór londoni tapasztalatai alapján foglalkozott egy pesti, felszín alatti vasút gondolatával, mivel a hatóságok már korábban kijelentették, hogy az Andrássy úton nem építhető sínpálya. A terveket a Siemens és Halske cég készítette. Az engedélyt megkapták, cserébe viszont az ezredévi kiállítás megnyitásáig el kellett készülnie a vonalnak. Erre 21 hónapjuk volt. 1896. május 3-án délután Ferenc József nyitotta meg Európa rekordidő alatt épült első motorkocsis föld alatti vasútját. A londoni ugyanis eredetileg gőzhajtású volt. A műszaki színvonalat tekintve az egész vasút benne a járműpark messze megelőzte a korát, és olyan megbízható volt, hogy például a biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai normafa lejtőjén állt egy vénbükkfa, amely egy legenda szerint Mátyás király születésekor sarjadt. Az 1800-as évek végére vált általános városi divattá, hogy a szerelmesek a fa kérgébe karcolták monogramjukat. 1840-ben itt énekelte Bellini Norma című operájának nagy áriáját Schoedelnik Leny Rozália, európai hírű énekesnőnk. Ettől kezdve a korábban viharbükknek nevezett fát normafának nevezték. A korhat faóriás végül 1927-ben dőlt ki. Emlékére a főváros 1962-ben egy új bükkfát ültetett, az eredeti fa helyén pedig ma emléktábla áll. A kidőlt fatörzset a Margit-szigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja. Időközben azonban megfeledkeztek róla, és a vízesés falához támasztott törzset a vastag mézbevonat elválaszthatatlanul odakötötte a falhoz. Ma is ott látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongora versenyek egyik legnehezebb, grandiózus remek művét, Rachmaninov harmadik zongora versenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Esős, hűvös időre számíthatunk. Kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légicsapásoknak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Hronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az alkotmánybírák megválasztásában. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázat értékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légicsapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3-an megsebesültek, Volgograd megyében pedig 2-en szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülő szerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási, logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett. A nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, melyben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb. 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Noha az 1956-os forradalmat vérbe folytották, a vezető sportklubok a forradalom első napjaiban olyan változásokat vívtak ki maguknak, amelyeket aztán Kádárék nem mertek újra semmissé tenni, nehogy ismét olajat öntsenek a tűzre. Novemberben a budapesti Kinizsi SK újra Ferencvárosi TC lett, és újra zöld-fehérben játszott. Így lett a budapesti Vörös Lobogóból újra MTK, a piros-fehér korszak után ők is visszavették a kék-fehér hagyományos mezt. A budapesti Honvédese azonban maradt ezzel a névvel a rendszerváltás utánig, amikor a Kispest Honvéd FC lett belőle. A budapesti Dózsa néhány napra ismét UTE lett, de még 1956-ban Újpesti Dózsa SC-re változott a neve, és az is maradt 1991-ig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És az is maradt 1991-ig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vívás gróf Széchenyi István és báró Veselényi Miklós tevékenysége nyomán a 19. század elején vált népszerűvé. Az első intézménye az 1825-ben létrejött Pesti Nemzeti Vívóintézet volt. A szabadságharc bukása után a pesti iskolát feloszlatták, a vezetői vagyonát elkobozták. Később magánvívótermek nyíltak, ahol a párbajokra készítették fel az ifjakat. 1895-ben a Magyar Atlétikai Klub megrendezte az első országos vívóversenyt. Magyarország legeredményesebb olimpiai sportága a vívás. 1908-tól 1964-ig szinte kivétel nélkül magyar versenyző nyerte az egyéni és a csapatkart versenyeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK futballcsapata az 50-es évek elején a textilipari dolgozók szakszervezetének fennhatósága alá került, és textiles néven fociztak. De aztán a hatalomnak sokkal jobb ötlete támadt. A klubot a retteget AVH alá rendelte. A Hidegkuti Nándort vagy Lantos Mihályt is felvonultató csapat új neve Budapesti Bástya lett. A játékosok hivatalosan tisztirangot kaptak, a klubszíne pedig kékfehérről pirosfehérre módosult. Ennél azonban sokkal kellemetlenebb volt az, hogy a csapat sikerei által az AVH-t kellett szebb színben feltüntetni. 1953-ban aztán visszakerültek a textiliparhoz, nevük Budapesti Vörös Lobogóra változott. Az 56-os forradalom idején állt helyre a rend, és lett a klub újra kékfehér MTK.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az eszínház fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Esős, hűvös időre számíthatunk. A parlament kedden választja meg az 5 új alkotmánybírót. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Megsemmisítette a Hezbollah síta szervezet egyik stratégiai föld alatti létesítményét egy délibanoni hegy belsejében az izraeli hadsereg. A több mint 5 kilométer hosszú alagútrendszer felrobbantásához 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel, ami még 40 kilométeres távolságban is érezhető lökés hullámot keltett. Az akcióban feltehetően meghalt a Hezbollah fegyveresei mellett az iráni forradalmi gárda legalább 10 tagja is, köztük két magasrangú tiszt. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint a két évtizeden át épült bázis felszámolásával lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légicsapásoknak. Tula megyében két civil életét vesztette, hárman megsebesültek. Volgograd megyében pedig ketten szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási, logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást, egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek, egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada, az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Több száz doboz csempész cigarettát és egy fegyvert találtak a pénzügyőrök egy autóban Budapesten. Két férfi fekete nejlonzsákokat pakolt a járműbe, majd amikor meglátták a járőrautót, elszaladtak. A NAV munkatársai átvizsgálták az autót, amelyből 700 ezer forint értékű dohánytermék és egy lőfegyver került elő. A pénzügyőrök az árut lefoglalták, az elkövetők ellen eljárás indult. Rövidített útvonalon jár a Csömöri hév a jövő héten. A szerelvények csak az Őrsvezértere és Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon a H9-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Látóhegy, régiesebb nevén Guggerhegy, egy magaslat a Budai hegységben. A terület a második kerülethez tartozik, Szép Völgy és Csatárka város részének határvidékén, a legnépszerűbb budapesti kirándulóhelyek egyike. Magassága 376 méter, csúcsától nem messze található az Árpád kilátó. Az építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. Lényegében a mai napig eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzshelyévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tízek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vastvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848 márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalt el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent István Bazilika helyén az 1700-as évek végén készült el bécsi mintára a Hetz Színház. Az ókori amfiteátrumokra hasonlító faépítmény 2000 szemét volt képes befogadni. Rendeltetése mai szemmel igencsak megbotránkoztató volt, véres állatviadalokat rendeztek benne. Medvéket, farkasokat és vérebeket uszítottak egymásra, de oroszlánt, hiénát, tigrist és leopártot is láthatott a közönség. Előfordult olyan műsorszám is, amikor a kikötözött állatokra lándzsával és nyillal céloztak, persze biztonságos távolból. A brutális látványosság közel egy évtizedig legálisan működhetett. A városvezetés 1796-ra úgy érezte, hogy a társadalom fejlődésével többé már nem egyeztethető össze az ilyen jellegű szórakozás.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Terézvárosi Ankerköz egy 1910-ben alapított biztosító társaság, az Anker Élet és Járadékbiztosító RT után kapta a nevét. A Deák Ferenc tér szomszédságában álló Ankerházat Alpár Ignác tervei alapján építették. A megrendelő feltűnő, hivalkodó reklámhomlokzatot, tornyokat és átjárható, nyitott udvart akart. Az elkészült épületet sokan kritizálták. Az anekdota szerint még a művész felesége is így kiáltott fel, amikor meglátta. Ignác, nem szégyelli magát? Mit csinált ön itt? Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongoraversenyek egyik legnehezebb, grandiózus remekművét, Rachmaninov harmadik zongoraversenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Esős, hűvös időre számíthatunk, lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása, mondta az izraeli kormányfő. Bio gyümölcspürét hívott vissza a Lidl. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Megsemmisítette a Hezbollah síta szervezet egyik stratégiai föld alatti létesítményét egy dél-libanoni hegy belsejében az izraeli hadsereg. A több mint 5 kilométer hosszú alagútrendszer felrobbantásához 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel, ami még 40 kilométeres távolságban is érezhető lökés hullámot keltett. Az akcióban feltehetően meghalt a Hezbollah fegyveresei mellett az iráni forradalmi gárda legalább 10 tagja is, köztük 2 magasrangú tiszt. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint a 2 évtizeden át épült bázis felszámolásával lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása. Súlyos buszbaleset történt tegnap Svájcban. 5 meghaltak és 40 megsérültek, közülük 3 súlyosan, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland turistákat szállító busz. A járművön 45 utaztak. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi okozta a szerencsétlenséget az alpesi régióban történt tragikus balesetben. A hírek szerint az útszakaszon éppen az útburkolatot újították fel, ezért a forgalom csak váltakozó irányban haladt, és útszűkületen kellett áthajtani. A busz a szalakorlátnak ütközött, majd letért az útról és az oldalára borult. Több száz doboz csempész cigarettát és egy fegyvert találtak a pénzügyőrök egy autóban Budapesten. 2 férfi fekete nejlonzsákokat pakolt a járműbe, majd amikor meglátták a járőrautót, elszaladtak. A NAV munkatársai átvizsgálták az autót, amelyből 700 000 forint értékű dohánytermék és egy lőfegyver került elő. A pénzügyőrök az árut lefoglalták, az elkövetők ellen eljárás indult. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilo mangó alma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. A termék adatai megtalálhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, azt ne fogyassza el. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A sportkórház épületét 1884. októberében Első Ferenc József avatta fel, amikor még a Vöröskereszt új kórháza volt, és sokáig itt folyt a legszínvonalasabb ápolónő képzés is. 1949-ben a kórházat államosították, majd profilváltás következett. A Népjóléti Minisztérium utasítására elkezdték a beteg vagy sérült sportolók felvételét és gyógykezelését. 1952-ben Magyarország a Helsinki olimpián rendkívüli sikereket ért el. A felkészítésben nem csak az egyesületi orvosok, hanem a kórház összes részlege is nagy segítséget nyújtott. A rendszerváltásig létrejött a rehabilitációs ellátás, a fizikoterápia, a mentálhigiénia és sportpszichológia, továbbá speciális laboratóriumok és rendelők, továbbá bevezették a terheléses vizsgálatokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló, szerves anyagok által okozott fertőzés, amellyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentő

0: helyeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimolnárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros öt legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre. Azóta kétszer is felújították.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolása már az 1910-es években felmerült. A metróvonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták. Kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték. 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Esős, hűvös időre számíthatunk. Az Egyesült Államokat ért 25 évvel ezelőtti terrortámadásra emlékeznek világszerte. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az Amerikai Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása 25 éve, 2001. szeptember 11-én történt. Az Al-Qaida iszlamista terrorszervezet által végrehajtott merénylet sorozatban mintegy 3000 ember halt meg. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ Iker tornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Pentagonra zuhant, egy negyedik jármű Pennsylvániában csapódott a földbe. Ketten meghaltak, hatan megsebesültek Kijevben egy benzinkút elleni dróntámadásban, közölte a város polgármestere. Az ukrán hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy légiriadó idején ne tartózkodjanak töltőállomások közelében. Közben civilek vesztették életüket Oroszországban is a hajnali ukrán légi csapásokban. Tula megyében ketten meghaltak, hárman megsebesültek. Volográd megyében pedig ketten szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek több emeletes lakóházba csapódtak. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A fővárosban fele részben tulajdonosa egy háznak és egy lakásnak, valamint tulajdonrésze van egy szigetmonostori és egy agárdi házban. A köztársasági elnök értékesebb vagyontárgyai között szerepel egy Volkswagen Passat, több Richelieu bútor és 2000 könyv. Védett műalkotás, ugyanakkor nincs a nevén. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy szombat délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangó alma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű, vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogyha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket. A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklub 1899. május 3-án alakult. Első elnökének dr. Springer Ferencnek komoly szerepe volt az Üllői úti sporttelep létrehozásában, és a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakításában is. Kevesen tudják, hogy az ő unokája volt a kiváló színész, Mensáros László. Springer halála után két évvel, 1922-ben az Üllői úti pályán a hálás szurkolók emlékünnepséget tartottak. Ekkor avatták fel a tiszteletére készített szobrot, Mátray Lajos alkotását. A Springer szobor mind a mai napig ott áll az Üllői úti stadionban, szemben a labdarúgó játéktérrel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. Az első szakasz a Deák Ferenc tér és az Oktogon között húzódik. Az útszakasz hossza 844 méter, szélessége 34 méter. Itt az út zárt sorú, 3-4 emeletes épületek, bérházak között fut. A folyamatosan felújításra kerülő paloták földszintjein elegáns kávézók, üzletek és butikok bérelnek helyiségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ferencváros 1792-ben első Ferenc trónra lépésekor kapta a nevét. A Mester utca neve a 19. század második felének nagy ipari fejlődésére utal. Ennek a korszaknak az emlékét őrzi még a 9. kerületben található Vágóhíd utca, Gőzmalom utca, Gabona utca és Ipar utca is, hiszen ezen a környéken gőzmalom, húskonzervgyár, árpagyöngygyár, illetve marhavásár is működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A jelenleg 2200 méter hosszan feltárt Szemlőhegyi barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Bejárata a második kerületben a Pusztaszeri útról nyílik. Falai látványos formakincsű ásványkiválásokkal, úgynevezett borsókövekkel gazdagon díszítettek. A túraútvonal mintegy 250 méter, melyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be. Pormentes levegőjének tisztasága a magas hegyi üdülőhelyekével vetekszik, így lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését. A barlangterápiás program a 90-es évek elején indult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Az Egyesült Államokat ért 25 évvel ezelőtti terror támadásra emlékeznek világszerte. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az Amerikai Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása 25 éve, 2001. szeptember 11-én történt. Az Al-Qaida iszlamista terrorszervezet által végrehajtott merénylet sorozatban mintegy 3000 ember halt meg. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ Iker tornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Pentagonra zuhant, egy negyedik jármű Pennsylvániában csapódott a földbe. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy szombat délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyagáraktól. Palóc Andrea, az ellenzéki párt képviselője szerint a kabinet a hét elején döntést ígért, de eddig nem tett semmit, miközben a dízelára 700, a benziné 626 forintra emelkedett. A Fidesz a korábbi védett ár visszaállítását javasolja. Magyar Péter szerint a védett ár visszaállítása áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A kormány ehelyett célzott támogatást tervez a dízelautók tulajdonosainak. A kormány az örökölt, kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekszik, hogy egyre több forrás álljon rendelkezésre a kutatás fejlesztésre, jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a cél, hogy a GDP 1,3%-áról a ciklus végére 2%-ra emeljék az összeget, így közelítsenek a 2,2%-os uniós átlaghoz. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónai kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapuajakban igyekeztek eladni nem ritkán lopott portékájukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés Rottenbiller Lipót polgármesterre utal, aki kártyakeverés közben halt meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolló Mustafa budai beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A millenniumra nyitották meg az uszodacsarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Podmanicki Frigyes 1873-ban a Városegyesítés évében lett a közmunkatanács alelnöke, és több mint 30 éven át töltötte be ezt a tisztet. A báró elnöke volt például annak a bizottságnak, amely a sugárút kiépítéséhez szükséges telkek megvételéről tárgyalt a tulajdonosokkal, s dolgozott abban a bizottságban is, amely a tervezett nagy körútvonalába eső parcellák árának megállapításával foglalkozott. Legtöbbször rikítóan tarka, kockás mintájú ruhát viselt, innen kapta a kockás báró elnevezést. Podmanicki sosem nősült meg, egész életét a főváros szépítésének szentelte, így lett Krúdy szavaival élve Budapest vőlegénye. Az Arany János utcai metroállomásnál kialakult teret 1982-ben nevezték el róla. Ennek közepén a kockás báró szobrát is megtaláljuk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületi Dologház utcát már 1847-ben is így hívták, és az itt álló intézményről kapta a nevét. Az első dologházakat a 15. századi Amsterdamban alapították, egyfajta új büntetés végrehajtási modellként. Ide a kisebb vétségek elkövetői kerültek munkavégzésre. Magyarországon Mária Terézia engedélyével vezették be. Megszűnése után a 19. században élet újra, de már nem az amsterdami modell szerint, hanem a börtönökkel párhuzamosan működő rabdolgoztatóházként.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Nyomozást rendelt el a rendőrség a Volt Szuverenitás Védelmi Hivatal ügyében. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hűtlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a Volt Szuverenitás Védelmi Hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. Miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója a történtekre reagálva közölte, a Szuverenitásvédelmi Hivatal a kezdetektől útjában állt mindazon erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Havasi Bertalan hozzátette, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a hivatalt, nem megszüntetni. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás, mintegy 3000 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba. Európa vezetői is megemlékeztek szeptember 11-éről. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerint a támadások elkövetői kudarcot vallottak, a demokrácia kiállta a próbát. António Costa az Európai Tanács elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a tragédia információ megosztáshoz és közös fellépéshez vezetett a terrorizmus ellen. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. Tudományos podcast sorozatot indított a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes és örömteli péntek délutánt kívánok. Üdvözlöm Önöket, nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink, milyen témákkal várjuk Önöket. Hamarosan az Impresszió rovatban Fodor Orsolya rendezővel beszélgetek a Tonó című előadás kapcsán, amely az E-Színház Fesztivál keretein belül látható. Otthonról hoztam rovatunk vendége lesz dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. 5 és 6 óra között pedig eljön hozzánk Somosi Rita, művészettörténész, a mai Manóház munkatársa. Most pedig Dvorzsák F. Dur szláv tánca szól a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Szeptember 18-a és 27-e között immár 6. alkalommal rendezik meg az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját. 10 napon át 18 válogatott produkció ad képet a velünk élő színház sokszínűségéről. Ebből az alkalomból lesz majd látható a Mesebolt Bábszínház Tonó című előadása is, melynek rendezője Fodor Orsolya itt van a vonalban. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, köszönöm a meghívást!
1: A darab főhőse Tonó, aki egy rendkívül csendes kisfiú. Hogyan viszonyul hozzá a környezete? Hogyan tudja mindezt feldolgozni?
2: Tonó a főszereplő, egyben a címszereplője annak a mesének, ami alapján mi létrehoztuk ezt az előadást. Ő André nevez könyvéről van szó, ami nagyon kevés szöveget tartalmaz és sok képet, és igazából ez a egyetlen fő kapaszkodó, hogy így hívják ezt a kisfiút, hogy Tonó, és neki van egy testvére, aki lényegében a könyv narrátora, és próbálja őt megérteni, ez egy Kanári-szigeteki könyv, és maga a szerző sokat foglalkozik az ilyen érzékenyebb témákkal, de főleg képekben mesél, és hogy válaszolva a kérdése is, elsősorban mi ezt ragadtuk meg, hogy a testvére, hogy viszonyul hozzá, akit elneveztünk Pepének, ez így nem szerepelt az eredeti könyvben, és innentől kezdve már az, hogy ki ennek igazából a főszereplője, az is egy kérdés, mert a Pepe szűrőjén átnézzük, tehát nem egy olyan nem úgy akartunk érzékenyen előadást csinálni, hogy kifejezetten csak a Tonó szemszögéből, hanem pont, hogy milyen az, amikor van egy testvér, aki egy kicsit akár hiperaktív, a Pepe, és hogy ő hogy viszonyul a nem normatív keretek között működő testvéréhez, és hogy tudja elfogadni, meg hogy próbál közel kerülni hozzá. Szóval az ő ilyen küzdelme és megértési vágya mutatja az előadást. Ezen kívül még megjelenik a család többi tagja, egy Lea, aki a nővér, anya, apa és egy nagyi, és mindenki kicsit máshogy viszonyul, mindenki szeretettel, van, aki kicsit infantilizálva, van, aki nagy törődéssel, van, aki gesztusokkal, úgyhogy különböző módokon, de igazából a két testvér kapcsolata vagy kapcsolódási küzdelmei és kísérletei, ami leginkább mozgatják az előadást.
1: Az előadás egy mesekönyv alapján született, de hogyan tudjátok mindezt színházi eszközökkel megmutatni? Hiszen itt ugye a kisfiú nem kapcsolódik a környezetéhez, egy sajátos olyan világban él.
2: Olyan módon tudjuk ezt megmutatni, hát igazából a Báv Színház, meg ahogy a Silent Book-ok, ugye a Báv Színház is nagyon alkalmas erre, mert ha be akarjuk mutatni egy karakter belső világát, akkor sokszor nem a szavakat kell használnunk, hanem van egy olyan metaforikus jelrendszer, amiben ezt jól meg lehet mutatni, és itt mi azt csináltuk, hogy az egész báv technika, amit választottunk, már nem szokványos, ugyanis kockákra nyomtatott figurák,

0: vannak, tehát nem egy hagyományos asztali bábjáték, hanem a kockák mozgatásával és pakolásával jönnek létre a karakterek, és úgy éreztük, hogy pont ez a kocka rendszer, ami valahogy az ilyen gyermeki játékokra is emlékeztet, ez az egyik nagyon erős jelrendszer az előadásnak, a másik pedig, hogy ezekben a kockákon belül Tonó eltér a többiektől, mindenki minimum két kockából áll, kivéve a Dekpacica, mert ő csak egy, hogy a Tonó kockái mások picit, mint a családé, tehát hogyha mondjuk ez egy kirakós játék lenne, akkor olyan, mint hogyha ez a puzzle darab nem teljesen passzolna bele, vagy így is érzékeltetnénk, hogy van valami fajta másfajta működés, hogy neki áttetszőek a kockáit, egy kicsit belelátunk a belsejébe. Van olyan oldala, ami meg egyenesen tükör, van, ahol úgy áttetsző, hogy emiatt az ő a figurának a körvonalai kevésbé látszódnak, és az ő elbújását, vagy kicsit láthatatlanságát próbáltuk ezzel erősíteni. Viszont ezzel együtt a mögötte játszó színész, aki forrajáról, aki mozgatja a bábukat, viszont nagyobb hangsúlyt kap, pont az áttetszőség miatt. Tehát, hogy csomószor a mozgató maga a karakter lelke szokott lenni, vagy azt jelenti, és emiatt jobban fókuszt tudunk adni arra, hogy ő hogy létezik karakterként, és a kockákon kívül még papírból hajtogatott repülők, amik madarakat jelképeznek, vannak az előadásban, mert Tonó nagyon erős kapcsolata van a madarakkal, és az, hogy a színész ezzel a világgal milyen kapcsolatban van, az még egy külön metaforikus megjelenítése annak, hogy attól, hogy nem beszél, attól még nagyon is erős képzelete van.
1: A kocka ugye nem csak a gyermeki játékokat jeleníti meg, hanem valahol azt a hát, talán zárt világot is, amiben Tonó él.
0: Hát igen, igazából annyiban talán fordított a helyzet, hogy az egész család ebben a zárt rendszerben él, tehát amit neki igazodnia kéne ebbe a zártságba, és amikor a hajtogatott madarakkal tud kontaktálni, akkor van lehetősége kicsit kiszakadni ebből a zártságból, vagy hogy a saját kis kocka figurájából kilépjen, és ezért tud azokon keresztül akárnak is szólalni. Ugye nem beszél ez a karakter, de a madarakon keresztül néha erre képes, úgyhogy abszolút akartuk ezt a bezártság érzetet is megmutatni, de párhuzamosan azt is, hogy ez a keretrendszer azért így nyitogatható, vagy megbontható.
1: A Mesebolt Bábszínház előadásáról van szó, melynek bemutatója 2025. december 7-én volt, tehát nem túl rég. Most azonban hát bárki megnézheti az E-színház keretein belül. Milyen technikát igényelt a felvétel? Egyáltalán hogyan él meg online módon az előadás?
0: Ebben az esetben, vagy egy báb előadás esetében szerintem az különösen hasznos volt, hogy mivel eleve a bábok miatt használtunk egy sík felületet, tehát van egy asztal, ami pont ugyanolyan halvány, mentazöld világot mutat, mint amilyenek a kockák. Ezért alapvetően megvan el alap síkja, hogy meddig érdemes a kamerában benne lennie a képnek. Tehát, hogy pont ez a kocka világ egy ilyen nagyon adja magát, hogy egy frontális felvételben ez jól működjön. Természetesen a színészek van, hogy kijönnek-e mögül az asztal mögül, és hogy változik el, akkor meg a közeliek is működnek, de pont emiatt a nagyon dekódolható jelrendszer miatt szerintem nagyon, nagyon izgalmas, meg jó kihívás ezt fölvenni, úgyhogy igazából elég adta magát maga az, ahogy megrendeztem, meg ahogy az a frontalitás, ahogy ezt játszottuk, a kocka világnak nagyon adta magát, hogy ez működhet felvételen. És hát ami miatt még hasznos tud lenni a felvétel, hogy azért ezek elég részletgazdag figurák, és más az, amikor az ember elmegy megnézni úgy élőben, hogy jó esetben, hogyha elsősorban ül, akkor akár látja őket jól, de már ha hátrébb ül, akkor azért nem biztos, hogy mindegy, tehát a jelrendszert hamar meg lehet érteni, de hogy mondjuk jól meg lehessen figyelni a figurákat, amiben hülyek is akartunk lenni a szerző eredeti képi világához, az például itt így viszonylag jól meg lehet figyelni. És hát nem mindenkinek van lehetősége mondjuk Szombathelyre elmenni és megnézni, meg mivel ez egy bérletrendszerben működő előadás, ezért ugye addig tudja játszani a színház, vagy olyan módokon tudja, nyilván el lehet vele menni tájolni, de olyan módokon tudja játszani, hogyha van rá egy gyerekcsoport, fix korosztály, de általában van olyan adott városban már, ha már megnézte ez a korosztály, akkor utána csak hogyha máshova elviszik, akkor tudják megnézni, és így viszont, hogyha valaki nem teheti meg, hogy elmenjen megnézni, vagy ha kifejezetten a műfaj iránt és a téma iránt érdeklődik, felnőttként akár, vagy szakmabeliként, vagy pedagógusként, vagy autizmusban érintett szakemberként. Szerintem kifejezetten hasznos lehet kicsit ilyen. Hát nem, egyáltalán nem volt célunk az előadás ilyen oktatóanyagként gondolni erre, viszont jelezték azt vissza, hogy hasznos lenne szakembereknek is megmutatni, szóval így ebben bízunk, hogy így el fog jutni szélesebb körbe.
1: Hát most bárki megnézheti az E-Színház Fesztivál keretein belül. Kívánom, hogy minél többen tegyék ezt meg. Nagyon köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Fodor Orsolya rendező volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A gyász személyes és társadalmi dimenzióit, illetve az elmúláshoz kapcsolódó szokások változását vizsgálja a Budapest Galéria, a Szívem is sír belül gyászmunkák című kiállítása. A tárlat olyan kortárs művészeti pozíciókat mutat be, amelyek a gondoskodás, a veszteség és az életből a nem létbe való átmenet kérdéseit járják körül. A művek a személyes veszteségektől és a gyászfeldolgozás különböző formáitól egészen a kollektív gyász rítusáig számos nézőpontot kínálnak. A tárlat megkérdőjelezi a gyász tabusítását és a társadalmi elvárásokat, amelyek gyakran láthatatlanná teszik a veszteséggel járó folyamatokat. Két hét múlva hétfőn a Magyar Dráma napján rendezik meg a dráma éjszakáját, amely egyetlen este alatt a kortárs magyar drámát állítja a középpontba Budapesten. A Fiatal Drámaírók Háza második önálló kulturális fesztiválján a Margit negyed különböző helyszínei alakulnak át felolvasó színházi terekké. A Dante, a Dugattyús, a Fénylőház, a Gülbaba türbéje, a Helyóvó, a Kollab, a Manyi és a szerkesztőség ad otthont a párhuzamos programoknak. Minden helyszínen egy-egy körülbelül 20 perces kortárs drámát olvasnak fel, amelyet az előadók óránként újrakezdenek, összesen 4-szer. Ennek köszönhetően a közönség szabadon járhat egyik helyszínről a másikra, és maga állíthatja össze az est programját. A bemutatott művek az Okuláré projekt tehetséggondozó program korábbi pályázatain sikeresen szereplő, színpadon is bemutatott kortárs magyar drámák közül kerülnek ki. A dráma éjszakája így egyszerre kínál különleges színházi élményt és betekintést is a mai magyar drámaírás izgalmas, sokszínű világába. Az estét pedig a Dantéban záróbuli koronázza majd meg. Jó szórakozást kívánok!
1: Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Kellemes délutánt kívánok, folytatódik a hűvös kora őszi időjárás. Bár a csapadék zónája lassan elhagyja a térséget, a felhőzet zárt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig csupán 17 Celsius fokig emelkedik, az északnyugati szél pedig 6,7 km/órás sebességre élénkül. A múltbéli mérések igazolják, hogy az időjárás képes a végletekre, hiszen 2004-ben pontosan ezen a szeptember 11-i napon nyírlugos állomáson fagy közeli mindössze mínusz 0,8 Celsius fokos országos napi hideg rekordot regisztráltak. A hűvös, szeles délutáni órákban egy zárt cipő és egy meleg átmeneti kabát viselése nyújtja majd a legnagyobb komfortot, és persze jó, ha egy esernyőt is a táskánkba teszünk. Kellemes délután!

0: otthonról hoztam. Ügyes bajos családi dolgaink a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. Hogyan zajlik a sugárterápiás kezelés?
2: A sugárterápiás kezelés, ugye maga a sugárterápia, tudjuk azt, hogy ugye egy ionizáló sugárzás, az tud bajt is okozni, hogyha gondolunk a Csernobilra akár, vagy a második világháborúra, az atombombára, de ugyanakkor, ha azt jól használjuk föl gyógyításra, célzottan, akkor rendkívül sok és jó eredményt tudunk elérni. A sugárkezelés azért alkalmas a daganatos sejteknek az elpusztítására, nagyon leegyszerűsítve, mert általában a daganatos sejteknek ugye maga az osztódása, anyagcseréje, sejtciklusa az gyorsabb, mint a normál sejteké, és a sejtciklusuknak van olyan része, ami sokkal érzékenyebb a sugárterápiára, és hogyha sikerül ebbe a fázisba elérni a sejtet, akkor ott a sejtnek a pusztulását eredményezzük. És mivel ezeket a kezeléseket úgy csináljuk, hogy egyrészt célzottan, tehát amint említettem, a daganatos sejt az érzékenyebb a sugárra, de én azt a sugárnyalábot úgy célzom, ezt most már manapság számítógépes besugárzás tervezéssel, a daganat valós úgynevezett háromdimenziós alakját figyelembe véve, és az új technikákkal lehetőség van arra, hogy a daganatot, illetőleg a célterületet, ez jelenteti magát a daganatot, vagy a kóros nyirokcsomókat, tudom olyan dózissal ellátni, amit le kell adnom, és a környező épszöveteket pedig kímélem. Most emlődaganatnál, amennyiben műtét az elsődleges, és ugye leggyakrabban még, amiket előbb említettem, azok a kivételek nélkül, tehát műtét történik, és manapság egyre inkább az emlő megtartó műtétet forszírozzuk, annak azonban az a feltétele, hogy utána sugárkezelést kell kapnia a betegnek, mert a korábbi vizsgálatok azt igazolták, hogyha az egész emlőt eltávolítják, vagy emlő megtartó műtét történik, de az kiegészül sugárkezelés, akkor ugyanolyanok az eredmények. Tehát itt az emlő besugárzásnál, amennyiben besugarazzuk az emlőt, itt is vannak olyan különbségek, hogy magát az egész emlőt sugarazzuk be, vagy csak magát a tumor ágyat, ahol volt a daganat, tehát a daganat ágyat. Ez attól is függ, hogy milyen volt a szövettan. És azt is kell tudnunk, hogy volt-e a hónajban, a hónai nyirokcsomókban, ugye az első állomása az áttéteknek, daganat áttét nem, mert hogyha a műtétnél az derül ki, hogy az emlő daganaton kívül volt a hónajba is áttét, akkor el kell látnunk a hónai nyirokcsomók régiót is, hogyha nagy számú, illetőleg nem megfelelő mennyiségű nyirokcsomó lett eltávolítva, illetőleg a kulcsont feletti nyirokrégiót. Az is szintén egy állomása a emlő daganat sejteknek. Illetek van még egy nyirokcsomó állomás, a szedcsont melletti nyirokcsomók. Ez általában akkor lehetnek érintettek, hogyha a emlő belső, tehát a szedcsont felé levő részén volt a daganat, illetőleg, hogyha ezzel egyidejűleg még voltak hónai nyirokcsomók is. Ebben az esetben nem csak az emlő fogjuk besugarazni, hanem a nyirokrégiókat is. Ha nagyon kedvező a szövettan, tehát nem volt nyirokcsomó áttét, és most itt nem részletezem, hogy mit jelent annyira, hogy nagyon kedvező, ezt a patológus lelet alapján az orvos tudja, akkor elégséges lehet, hogy nem sugarazzuk be az egész emlőt, hanem csak magát a daganatágyat, mint említettem. Most az, hogy a sugárkezelést hogy végezzük, ez lehet egy külső besugárzás, egy úgynevezett lineáris gyorsítóval. Itt a leggyakrabban röntgenfotonokat, röntgensugárzást alkalmazunk, nagyon erős röntgensugárzást. A másik lehetőség pedig, különösen akkor, hogyha ezt a daganat ágyat sugarazzuk, akkor pedig alkalmazhatunk úgynevezett izotópos kezelést is. Ezt brahi terápiának hívják az orvosi nyelven. Ilyenkor általában katétereket ültetünk be átmenetileg, ez persze már a műtét után, ilyen helyi érzéstenítésben a daganat ágyba, és azon keresztül ez egy pár perces kezelés, magát csak a daganat ágyat sugarazzuk be. Hogyha összehasonlítjuk ezt a külső besugárzást ezzel a, az úgynevezett izotópos terápia, Brahi terápiával, az az előnye, hogy még a külső sugárkezelés az általában, ugye most már manapság persze ott is el kell mondani, hogy a korábbi 5 hétről már lecsökkent 3 hétre, sőt most már 1 hetes kezelés is van, kedvezőbb szövettannál. Ezek a Brahi terápiás kezelések pedig 1-2-3 alkalmas kezelések lehetnek, tehát jóval rövidebb ideig tartanak, mint 1-2-3 napig tartó kezelések, sokkal rövidebb ideig tartanak. Természetesen amennyiben ilyen izotópos kezelés van, addig, amíg tart ez a kezelés, ott marad ez a katéter, a kis műanyag csövecskék a daganatágyban, de ezzel a beteg ugyanúgy tud enni, inni, aludni, nem érez olyan kellemetlenséget, és utána ez el van távolítva. A külső besugárzásnál ott semmilyen mellékhatás nincs, csak a bőr tud megpirulni. Természetesen a külső besugárzást is alkalmazhatjuk csak a daganatágyra, tehát ilyen lehetőség is van, szintén kedvezőbb szövettannál. Tehát számos módszer van már, itt is azt mondhatom, hogy a szövettan alapján abszolút személyre szabott, hiszen a jelenleg az onkológia mind a, azt mondhatom, hogy a műtétnél, a gyógyszeres kezelésben, illetőleg a sugárterápia, és egyre inkább a személyre szabott kezelésekre irányul, ebben pedig a szövettannak, illetőleg a különböző molekuláris genetikai vizsgálatoknak is nagy szerepe van.
1: Köszönöm szépen. Most azt nem mondom, hogy mindent tudunk a sugárterápiáról, de minden esetre olyan információkat osztott meg velünk, amikhez nem feltétlenül jutunk hozzá. Köszönöm szépen. Dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus a vendégem.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
4: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongora versenyek egyik legnehezebb, grandiózus remek művét, Rachmaninov harmadik zongora versenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Decemberig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy szombat délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. Harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain, közölte az EU Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. A Frontex adatai szerint az év első 8 hónapjában mintegy 75 ezer esetet regisztráltak, 35%-kal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. Egyedül Spanyolországot és Portugáliát érintő útvonalon mértek növekedést, ami 34%-os volt, de ebben még nincsenek benne a júliusi ceutai események, amikor több tízezre jutottak be jogosulatlanul a spanyol területre. A hónap végén lemond államfői tisztségéről Alekszandr Vučić szerb elnök, írja a Telex az N1 szerb hírportálra hivatkozva. Távozását szeptember végi amerikai útja utánra ígérte. Szerbiában október 25-én előrehozott választást tartanak, amelyen Alekszandr Vučić a miniszterelnöki posztért indul. A politikus 2014 és 2017 között már vezette a szerb kormányt, 2017 óta ő a köztársasági elnök. Tudományos podcast sorozatot indított a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A hónap végéig az összes adást közzéteszik az ismert tartalom megosztó felületeken és a Hunren honlapján. A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd előtt a buszsávban. Tart még a helyszínen és a Szentendrei úton befelé a Pók utca előtt, illetve a Tököli úton szintén befelé az Amerikai útnál. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton kifelé szakaszonként, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Astoria felé, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől. A Pongrácz úton a Kőbányai útnál mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, mert gázvezetéket javítanak. A Stefáni úton a Hungária körút felé az Egressy útnál a külső sávot lezárták, itt tart még a vízvezeték javítása. A 13. kerületben a Petneházi utcát lezárták a Lomb utcánál építkezés miatt, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Röppenty utca megállót. A 6. kerületben a Városligeti fasort lezárták a Bajza utcánál csatorna felújítás miatt, de a szervízúton lehet közlekedni. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
7: Kellemes péntek délutánt kívánok! A folytatásban Somosi Rita, művészettörténész, a mai Manóház munkatársa érkezik hozzánk, hiszen a fotográfia 200 éves születésnapja alkalmából egy teljes évadot szentel a mai Manóház a francia fotográfiának. Erről lesz szó a folytatásban. Most pedig Carl Philipp Emanuel Bach szerzeménye következik, az Es-dur oboa verseny első tétele. A Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában oboán játszik Pongrácz Péter.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Somosi Rita, művészettörténész, a mai Manóház munkatársa. Szervusz Rita, szeretettel köszöntelek.
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat.
0: Szeptembertől egy teljes éven át a Francia Fény két évszázada című jubileumi 13 projektből álló programsorozattal tiszteleg a mai Manóház a fotográfia 200 éves öröksége előtt. Mi jellemzi a francia fotográfiát? Mi az, amit kiemelnél leginkább?
1: Ez egy elég nehéz kérdés, főleg, hogy egy 200 éves merítésről beszélünk, és egyébként egy kicsit pont az a célunk a mai Manóházban is, hogy próbáljuk meg megmutatni azt az ívet, amit ez alatt a 200 év alatt leírt a fotográfia is történetileg.
0: Akkor éppen ezzel foglalkoztok?
1: Pontosan ezzel foglalkozunk. Most a két nyitókiállításunk, az egyik Émile Zolának, az írónak a kiállítása, ahol egy teljesen más oldalról ismerhetjük meg, és tőle elindulva az egész évad gyakorlatilag nem egymásra épülő, de egymást követő különböző kiállítások alkalmával azt próbálja egy kicsit bemutatni, hogy hogyan is gondolkodnak a francia fotográfusok a világról. Ezután lesz egy nagyon izgalmas kiállításunk, René Mátet, aki egy ilyen lírai humorral áll a fotográfiához, maga is költő volt, és ez eléggé érződik a képein is, de a humor az, amit szerintem a hallgatók leginkább értékelni fognak, a képi humort. Aztán a Jean-Loup Sieff, aki egy nagyon neves divatfotográfus, és talán sokan emlékeznek, az Yves Saint Laurentnak van az a képe, amit az egyik parfümreklámjához készült, ahol mesztelenül ül egy ilyen puffon, vagy nem is tudom mint. Ez elég ikonikus kép, és ez is szerepelni fog majd a kiállításunkon. Aztán lesz még például André Kertész és Brassainak a Franciaországát próbáljuk megmutatni, és ezt a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményéből vett képekkel, de tavasszal lesz nálunk csoportos kortárs francia fotókiállítás is, és igazából az fogja majd zárni a kisebb kiállítások mellett az évadot. Szóval próbáltunk így gyakorlatilag a fotográfia különböző területéről olyan kiállításokat összeválogatni, amivel méltó módon tudjuk ezt a 200 évet reprezentálni.
0: És ugye ilyen még nem is volt, ha jól tudom, hogy a mai Manóház először egy teljes évadot szentel a francia fotográfiának.
1: Bizony, ez az első. Más nemzet fotográfiájának se szenteltünk egy évadot, úgyhogy ez egy különleges, de úgy éreztük, hogy a bicentenárium azért egy olyan alkalom, aminek meg akarjuk adni a módját.
0: És hogyan álltatok hozzá ennek a nagy munkának?
1: Volt egy-két elképzelés, fotográfusok, akiket amúgy is szeretnénk bemutatni. Nyilván, amikor az ember egy múzeumban, vagy bármilyen ilyen kiállítóhelyen dolgozik, akkor vannak ilyen álomkiállítások, hogy miket szeretne elhozni és megmutatni a hazai közönségnek, vagy ki az, akiket egyáltalán szeret, és akkor az ember dolgozik azon, hogy őket elhozhassa. És ebből most idén nekünk nagyon sok sikerült. Úgyhogy szerintem így áll, hogy kik azok, akik a fotográfia történetében fontosak, és kik azok esetleg olyan életművek, mint például most nálunk a Nora Dumas, ami egy kevésbé ismert életmű, de nagyon fontosnak tartjuk, és ez az évad egy nagyon jó alkalmat ad arra, hogy ezt bemutathassuk.
0: Megleptél Zolával. Tehát, hogy ugye hát őt íróként ismerjük. Milyen kapcsolódása van a fotográfiához?
1: Ugye nem véletlenül lett a kiállítás címe az, hogy fényíró, ami szerintem nagyon jól szemlélteti azt, hogy ő hogyan tekintett a fotográfiára. Ugye 1888-ban ismerte meg jobban, alaposabban a technikát, és aztán

0: 95 körül kezdett el fotózni, és ugye tudjuk, hogy 1902-ben halt meg Zola, tehát gyakorlatilag az életének az utolsó 7-8 évét töltötte fotográfiával. Akkor az írást nagyjából el is hagyta, és ennek az új hobbiának vagy érdeklődésének szentelte a hétköznapjait. De ha Zola valamihez hozzákezd, azt nagyon komolyan veszi. Tehát neki is volt 10 kamerája, az összes lakhelyén berendezett sötét kamrát, ő maga hívta elő a képeit, tehát nagyon komolyan állt hozzá technikailag is a fotografáláshoz, és a környezetét fotózta, a családját, az enteriőröket, amik körülveszik, csendéleteket készült, barátairól készült portrékat, tehát hogy így indult el. És azt hiszem, hogy ami azért nagyon erősen összeköti az írói és a fotográfus Zolát, az pedig a szemlélet, az a
1: naturalisztikus.
0: Az a naturalisztikus, fotográfián belül dokumentaristának lehet mondani, aki nagyon megfigyeli a karaktereket, a helyzeteket, és nagyon tűéles pontossággal tudja ábrázolni azt, ami körülötte van.
1: Hát akkor nem különbözik az író Zolától. Jövünk vissza Somosi Rita, művészettörténésszel, a mai Manóház munkatársával itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Somosi Rita, művészettörténész, a mai Manóház munkatársa. Ugye egészen egyedülálló módon most egy teljes évadot szenteltek a francia fotográfiának, hiszen 2026. szeptemberétől 2027. szeptemberéig, jaj, hol van az még, klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatjátok be a francia fotográfia múltját és jelenét. Zoláról beszélgettünk az előbb, és hát végül is nem lepett meg engem az, hogy hasonló módon készültek a fotográfiai, hasonló nézőpontból, mint ahogyan ő írt, de vajon azt a világot is megmutatta a fotóin keresztül, amiről írt, tehát akár a kurtizánok világát, vagy a francia nyomortelepek, tehát az is ott van a munkáiban?
1: Pont, hogy nem. Aha. Sokkal inkább a környezetét, a barátait fotózta, a lakását.
0: Ez hogy lehet?
1: Szerintem egyrészt ő is ismerkedett magával a technikával, és ugye mi az, ami kézenfekvő, a körülötte lévő állatok, a körülötte élő emberek, a környezet, ami körülveszi, a saját háza, az íróasztala, illetve az a Párizs, és aztán, amikor londoni számüzetésbe kényszerült, akkor az a londoni közeg, amivel minden nap találkozott, és próbálta valahogy megmutatni a saját szemén keresztül, kiemelni azokat a részleteket, amit mondjuk lehet, hogy egy regényben is hosszan leírt volna, és ezért érdemes így is nézni a képeit. Ami szerintem nagyon izgalmas még a kiállításba, hogy kendőzetlenül jön elő a Zolának a kettős élete. Ugye sokan tudják róla, hogy házas volt, de amellett a felesége által felvett mosónő lett később a szeretője, aki aztán két gyermekkel is megáldotta, és mindezt úgy, hogy Zola egy kettős életet, egy többé-kevésbé nyílt, vagy hát nem annyira titkolt kettős életet vállalt két háztartással, ahol a feleségével is nagyon sok képen szerepel, a feleségét is ugyanúgy fotózta, de a legérzékibb és a legintimebb képei a gyerekeiről és az ő édesanyjukról készült. Nyilván azt is elmondhatjuk, hogy ez egy késői szerelem volt a Zola életében. Nagyon nagy is volt a kettő között lévő korkülönbség, azt hiszem 27 év, de biztos, hogy 20-nál több. És Zola nagyon szeretett volna gyereket, ami a feleségével való házasságából nem született. Tehát ez a késői apai élmény is abszolút jelen van a képeken. A gyerekei, ahogy bicikliznek például, vett az egész családnak biciklit, és több képen szerepel, ahogy együtt mennek vidéken. De ugyanúgy szerepelnek a gyerekeknek a különböző fontos eseményei, első áldozása a lánya esetében, vagy ahogy a fia játszik. Nagyon olyan családi képek, amivel kicsit mi is úgy érezzük, hogy belépünk egy ilyen intim közegbe.
0: És nem feltétlenül ilyen képeket vár az ember tőle?
1: Nem, és azért is izgalmas talán, mert egy más oldalról ismerhetjük meg Zolát. Itt mondhatnám azt is, hogy Zola a magánember, aki megmutatja nekünk a saját közegét, azokat az embereket, akiket szeretett, azokat a helyszíneket, amik neki fontosak voltak, vagy azok a tevékenységek, amik számára fontosak voltak. És mondtam az előbb Londont is, ugye London utcái, ahol szerintem részben a magányból való menekülés is volt számára a fotografálás, hiszen oda egyedül tudott elmenekülni, ugye a börtön elől, és egy szál bőrön nélkül, minden nélkül ment, ott egy házat kivett a különböző segítséggel, és ezt Pennek hívták, és akkor azt a házat, illetve amikor kiment hozzá a felesége, illetve a gyerekei, azt is fotózta, illetve egy külön részt szenteltünk annak, amikor visszatért a számüzetésből. Nem sokkal később volt a Párizsi világkiállítás, és teljesen lenyűgözték a pavilonok. Nagyon-nagyon sok fényképen örökítette meg a Párizs világkiállítást 1900-ban.
0: És hány kép látható tőle?
1: A kiállításon több mint 120 kép szerepel, a különböző szekciókra osztva, a család, a Médán, a vidéki birtoka, ahol gyakran volt, London, Párizs utcái, úgyhogy...
0: Milyen izgalmas lehetett ezt válogatni?
1: Igen, egy francia kurátor dolgozott ennek a válogatásán, Mathieu Rivelinnek hívják, és nagyon izgalmasan rakta össze ezt az anyagot.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Somosi Rita művészettörténésszel, a mai Manóház munkatársával.
2: Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd előtt a buszsávban. Tart még a helyszínen és a Szentendrei úton befelé a Pók utca előtt, illetve a Tököli úton szintén befelé az Amerikai útnál. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn és a Nagykör úton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton kifelé szakaszonként, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Astoria felé, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől. A Pongrác úton a Kőbányai útnál mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, mert gázvezetéket javítanak. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál a külső sávot lezárták, itt tart még a vízvezeték javítása. A 13. kerületben a Petneházi utcát lezárták a Lomb utcánál építkezés miatt, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Röppenty utca megállót. A 6. kerületben a Városligeti fasort lezárták a Bajza utcánál csatorna felújítás miatt, de a szervíz úton lehet közlekedni. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Kellemes délutánt kívánok, folytatódik a hűvös kora őszi időjárás. Bár a csapadék zónája lassan elhagyja a térséget, a felhőzet zárt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig csupán 17 Celsius fokig emelkedik, az északnyugati szél pedig 6,7 km/órás sebességre élénkül. A múltbéli mérések igazolják, hogy az időjárás képes a végletekre, hiszen 2004-ben pontosan ezen a szeptember 11-i napon Nyírlugos állomáson fagy közeli mindössze mínusz 0,8 Celsius fokos országos napi hideg rekordot regisztráltak. A hűvös, szeles délutáni órákban egy zárt cipő és egy meleg átmeneti kabát viselése nyújtja majd a legnagyobb komfortot, és persze jó, ha egy esernyőt is a táskánkba teszünk. Kellemes délután!

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Somosi Rita, művészettörténész, a mai Manóház munkatársa. A francia évadról beszélgetünk. 2026. szeptemberétől következő év szeptemberéig tart mindez nálatok. Klasszikus és kortárs alkotók munkáit mutatjátok be a francia fotográfia kapcsán. Ugye az előbb Zoláról beszélgetünk, a fényíró, ezzel az alcímmel látható a kiállítás, de ugyanakkor az egy humanista tekintet Nora Dumas újra felfedezése címmel is látható egy kiállítás. Ez időben mikor nyílik meg, vagy párhuzamosan?
1: Látható párhuzamosan, a Zola kiállítás az első emeleten, a Nora Dumas pedig a második emeleten látható. A Nora Dumas kiállításunk egy nagyon különleges válogatás, több szempontból is. Egyrészt nem volt még Nora Dumas-nak önálló kiállítása Magyarországon, tehát azt hiszem, hogy ilyen szempontból abszolút hiánypótló, mert egy olyan életművet ismerhetünk meg, ami a 20-as, 30-as évek Párizsában azért eléggé kúrens volt, és olyan fotós közegbe dolgozott Nora Dumas.
0: Aki egyébként magyar származású volt,
1: magyar származású volt, ahol a pályatársak André Kertész, Brassai, tehát abszolút a magyar emigráns fotós közegbe mozgott ő is. Ugyanakkor az ő életműve kevésbé ismert sajnos, viszont ezt a hiányt, vagy ezt a hiányosságot próbáljuk most egy kicsit Németh György kurátori válogatásában pótolni.
0: Mit lehet tudni róla? Milyen volt az ő életútja?
1: Ugye magyar családba született, és Telkes Nórának hívták. Később, amikor a férjével megismerkedett, akkor egyébként a párizsi Sorbonon tanult francia irodalmat, és Párizsba ismerkedett meg egyébként a svájci férjével, Adrien Dumas-val, és a házasságkötésük után vette föl a nevet. De az egész családi történetük nagyon kalandos volt, onnantól kezdve, hogy a családi legenda szerint, amit a kurátor kutatott ki, az édesanyjának viszonya volt Ferenc Józseffel, és hogy még két törvénytelen gyermeket is szült neki, de erre semmilyen bizonyíték nincsen, ez a családi legenda. Minden esetre kaptak nemesi rangot szintén tőle. Nyilván ez is adott egy ilyen jópofa mendemondára okot, és aztán Párizsból kiment Amerikába, Amerikából vissza Párizsba, és aztán végén Svájcban élt, tehát nagyon-nagyon sok helyen mozgott. Az édesanyja is, aki egy igazi kalandvágyó valaki volt, Nora 11. gyermek volt a családba, és az édesanyja házasság az édesapjával megromlott az ő születése után, és a testvére után Nicaraguába ment, ahol ültetvényesként élt, és egyébként anyagilag támogatta is a későbbiekben Nórát, a lányát. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Több kontinensen az egész kutatás, amit a kurátor felgöngyölített, több kontinensen keresztül ide-oda mentek a családi szálak, ki kit ismert, ki hova utazott, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes. A kiállításon egyébként van egy nagyon hosszú életrajz, az nagyon sok mindenre magyarázatot ad. Viszont a fotográfiai pályája Nora Dumas-nak 1925 körül indult, akkor egy másik magyar származású fotográfussal, Erzsi Landau, kezdett el dolgozni, pontosabban az ő asszisztenseként a műtermébe, és tőle tanult meg mindent. Erzsi Landau maga is egy nagyon jó fotós volt, és ő vele, illetve Illával, egy szintén magyar származású fotóssal nagyon jóba voltak hárman, sokat fotózták is egymást, és érdekes, hogy a különböző életművekben számos például aktkép maradt föl, amikor egymáson gyakorolt a három fotográfus nő. Egyébként a kiállításon is szerepel egy aktkép Nora Dumas-tól, de ezt saját magáról készítette.
0: Ez igen. És hogyan változott az ő látásmódja, hiszen azért itt viszonylag hosszú időről van szó?
1: Elég eklektikus egyrészt a kiállításnak is az anyaga, meg szerintem az ő érdeklődése is. Ami legjobban érdekelte, ez a paraszti világ, mezőgazdasági munkák, ami gyakorlatilag a 30-as évektől ez a klasszikus értelembe vett mezőgazdaság kezdett háttérbe kerülni Franciaországba is, és gyakorlatilag ennek talán az utolsó állomásait, hétköznapjait tudta megörökíteni. De mindezt egy olyan dokumentarizmussal, de közben egy mély empátiával és némi festőiséggel nagyon megkapóak a képei. Emellett nagyon sokat fotózott gyerekeket, számos gyerekfotó a kiállításon is szerepel. Említettem korábban az aktót, ami szintén egy fontos része volt az életműnek, illetve egy külön szekciót kapott a kiállításon, a férjével közösen készült, illetve a férjének a képei. Ugyanis a szakirodalomban is gyakran összekeverték, ugye ugyanaz az a vezeték nevük, és a férjének, meg a Norának a képei néha nem jól szerepeltek attribuálás szempontjából, és a kiállítás erre is tesz egy kísérletet, hogy ezt a helyére tegye.
0: Az akt egyébként mennyire volt a 20-as években bátor megközelítés?
1: A 20-as években szerintem már nem volt annyira különleges, mint a század első évtizedében, vagy még a 10-es években, de azt gondolom, hogy volt egyfajta modernizmus abban a szemléletben, ahogy valaki a saját testéhez is állt. Hogyha egy fotográfus, vagy általában valaki aktot fényképezett, és nem a glamour oldalról közelített, abban nagyon sok történet, állítás van, nem csak maga a női testnek a reprezentálása.
0: Hanem valahol az esendőség, vagy az élet törékenysége is megjelenik ezeken a képeken. Jövünk vissza. Somosi Rita művészettörténésszel, a mai Manóház munkatársával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Somosi Rita, művészettörténész, a mai Manóház munkatársa. Eddig egészen egyedülálló módon a mai Manóház egy teljes évadot szentel a francia fotográfiának, hiszen most 2026. szeptemberétől 2027. szeptemberéig ezen lesz majd a fókusz. Ugye az előbb Nora Dumas újra felfedezéséről beszélgettünk, az ő rendkívül eklektikus művészetéről, megközelítéseiről. Milyen kurátori háttér vezetett a kiállításig?
1: Németh György volt ennek a kiállításnak a kurátora, aki hosszú évek, vagy akár mondhatnám, hogy évtizedek óta foglalkozik magyar fotográfusok életének a kutatásával, és gyakorlatilag ez a Nora Dumas kiállítása jöhetett volna létre, hogyha nincs ez a rengeteg munka, amit mögé tett. Hosszú évek óta próbálta felfejteni a különböző családi kapcsolatokat, próbált minden adatnak utána járni, levelezéseknek, családban maradt fotóknak, hogy az egész életművet összerakja gyakorlatilag, ami, ahogy korábban említettem, szinte különböző kontinenseken van így szétszórodva, és fölvette Nora különböző családtagjaival, örököseivel, ugye Norának nem született gyereke, de a testvéreinek igen, ugye említettem, hogy 11-en voltak testvérek, és az egyik rokonnál volt egy olyan mappa, amivel kapcsolatban már korábban is érdeklődött, és aztán ez egy eladásra került, és egy bolha piacon sikerült évekkel később megszereznie.
0: Az igen. És hol?
1: Amerikában. És gyakorlatilag ennek egy válogatása, ebből válogat a kiállítás is, ami nagyon izgalmas, egyrészt dokumentumok is vannak, fényképek, amik szintén a család tulajdonában voltak, meg valahol ez egy nagyon izgalmas szerintem kutatóként is, hogy az ember megismer valakit a munkáik keresztül, aztán felgöngyöríti az egész életét szintén ilyen detektívi munkával, és aztán egy teljesen véletlen során az övé lesz ez a gyűjtemény.
0: Egy bolha piacon.
1: Egy bolha piacon.
0: Érdemes oda járni. A francia fény két évszázada címmel elkészült egy katalógus is.
1: Igen, egy reprezentatív katalógus lett, ami pont a megnyitóval egy időben jelent meg, és nálunk a mai Manóházban, illetve a Szép Művészeti Múzeumban meg lehet vásárolni. Ebben a katalógusban, ami három nyelvű, magyar, francia és angol, benne van az összes kiállítás, egy-egy ilyen bevezető tanulmánnyal, és talán a legfontosabb képekkel, amik a kiállításon szerepelnek, egy valóban egy reprezentatív album készült, és azt hiszem, hogyha valaki a francia fotográfiát igazán szereti, vagy érdeklődik iránta, ez egy nagyon jó kiindulási pont lehet.
0: Mi lesz a legközelebbi kiállítás, amivel készültök?
1: A következő kiállításunk egy kevésbé ismert francia fotográfus, René Maltet egyéni kiállítása lesz, aki számomra igazán közel áll, mert olyan humorral áll a fotográfiához, olyan együttállásokat képes meglátni a hétköznapi helyzetekbe, amik láttán egyszerre nevetünk, képedünk el, hogy úristen, tehát, hogy ez valóban így történt, és azt hiszem, hogy ez lesz talán az évadnak a legvidámabb kiállítása ilyenkor, de itthon kevésbé ismert René Maltet, szeretnénk, hogyha ez a kiállítás által egy kicsit megváltozna, és sokan megismernék az ő munkásságát, és valahogy egy kicsit helyre is kerülne ez az életmű is.
0: Mert? Nincs eléggé megbecsülve?
1: Nagyon kevés szakirodalom is van róla. Van két könyv, ami album, ami megjelent, egyébként csak franciául. Itthon még nem jelent meg róla így publikáció, úgyhogy ez is ilyen szempontból is a katalógus egy kicsit hiánypontot lehet róla olvasni, és több képét is megtekinteni az albumba. De azt hiszem, hogy a hazai közönség igen, még nem igazán ismeri.
0: Pedig rendkívül egyediek a képei, ahogy mondtad.
1: Igen.
0: Amikor valaki egy fotográfiát tart a kezében, akkor valahol a fotós szemével lát, ugye? Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy mit lát maga a fotós, mert most itt van ez a stúdió, te egészen mást veszel észre, mint én, és mi nem, vagy én biztos nem vagyok fotóművész, de hogy ez annyira izgalmas, hogy ilyenkor az ő látásmódján keresztül történik mindez.
1: Pontosan, és olyan dolgokat is meglátunk ezáltal, amit egyébként nem. És egy kicsit visszakanyarodok akkor most a Zolához, hogy a Zolá szemén keresztül is meglátjuk a századfordulós Párizst, vagy Londont. Nora Dumán szemén, vagy lencséjén keresztül meglátjuk a 20-as, 30-as éveknek a vidéki Franciaországát. René Máltet képen is meglátjuk a Franciaországot egy teljesen más szemszögből, és ez az évad egy kicsit erről is szól, hogy ne csak egy évet próbáljunk meg leírni időben, hanem a különböző alkotói hozzáállásokat, területeket is próbáljuk egy kicsit bemutatni.
0: Mi az, amire még felhívnád a figyelmet a teljes évad kapcsán?
1: Azt hiszem, hogy a CF kiállításunkat mindenkinek ajánlom, de legfőképp azoknak, akik szeretik a divatfotográfiát, mert számukra olyan gyöngyszemeket fog ez a kiállítás tartalmazni, mint például az Yves Saint Laurent képe, ikonikus aktképe, de nagyon ajánlom mindenki figyelmébe a brassai kertész kiállításunkat is, ami majd jövő év elején nyílik, és ez ugye magyar szemszögből közelít, ugye nem francia fotósok, illetve hát magyar fotósok Franciaországban. Az ő szemükön keresztül Párizs, illetve Franciaország egyes tájai, és elgondolkodhatunk rajta, hogy a korábbi francia szemléletmódokhoz képest ők mennyire mások, vagy mennyire francia, vagy éppen magyar a tekintet, amit közvetítenek.
0: Jövő szeptemberig, tehát érdemes böngészni meg utána is egyébként a Mai Manóház oldalát, és hát rendszeresen ellátogatni hozzátok. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok látogatót kívánok.
1: Köszönjük szépen.
0: Somos Irita, művészettörténész, a Mai Manóház munkatársa volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Elkezdődtek a szeptember 11-i megemlékezések az Egyesült Államokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP a bejelentésre úgy reagált, a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, ami mindenkinek segített. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás, mintegy 3000 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba. 25 év sem halványította el szeptember 11-e emlékét, mondta Donald Trump a terrortámadások évfordulóján tartott megemlékezésen a Pentagonban. Az amerikai elnök felidézte az áldozatok történeteit és úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta az erejét is. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Meghalt Astrid norvég hercegnő két nappal testvére Harald király temetése után. A hercegnő még részt vett öccse búcsúztatásán. 8. Hákon norvég király méltatásában azt írta, Astrid egész életében meleg szívvel és kötelességtudóan képviselte a királyi házat. A norvég hercegnő 94 éves volt. Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szent István körúton a Petőfi híd felé a Jászai Mari tér után a belső sávban egy sáv járható torlódásra készüljenek. Továbbra is lassan lehet haladni a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton kifelé szakaszonként, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve tovább a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton, illetve a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál. A Pongrác úton a Kőbányai útnál tart a gázvezeték javítása, ezért mindkét irányban sávlezárás nehezíti az áthaladást. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, itt tart még a vízvezeték javítása. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után szintén közművet javítanak, a forgalmat a parkolósávba terelik. A 6. kerületben a Városligeti Fasort lezárták csatorna felújítás miatt a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra készüljenek. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Jó estét kívánok! Ma Teodóra, Emil és Hiácint nevű hallgatóinkat köszöntjük szeretettel, sok boldogságot mindenkinek. Most pedig a folytatásban, az Intermezzo utolsó órájának az elején Edvard Grieg szerzeménye következik, a Pergünt második szvittjéből hallgatjuk meg az arab táncot. Előadja a Debreceni Filharmonikus Zenekar.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Szeptember 24-e és 30-a között immár 13. alkalommal rendezik meg a Skandináv Filmfesztivált a budapesti Art Plus Cinemában. Hogy ez alatt az egy hét alatt mi mindent hányszor és hogyan lehet megtekinteni, arról Kárpáti Györgyöt, a Skandináv Filmfesztivál programfelelősét faggatom, aki itt van a vonalban. Szia!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: Nem vagytok babonásak, hogy 13. minden készen áll?
2: Őszintén szóval én ezt utólag gondoltam csak végig, hogy ezzel valamit kell kezdenünk, viszont a program olyan klasszul összejárt, hogy összeállt, hogy én már csak arra gondolok, hogy ha nem lesz túl meleg, akkor valószínűleg megint nagyon jól fogja magát nagyon sok ember érezni ezen a Skandináv Filmfesztiválon.
1: Szerintem minden körülmények között jól fogják érezni magukat. Mindenféle stílus képviselteti magát, sőt, premiéres filmek is lesznek. Egy kicsit avasd be minket nyilván a teljesség igénye nélkül, hiszen eldarálni lehet, hogy el tudnánk a filmcímeket, csak nem lenne értelme. Szóval, hogy honnan indítsunk mondjuk a premiéres filmekkel, vagy mikkel?
2: Igen, ahogyan rajongók megszokhatták, próbáljuk minden évben a skandináv film színeivált elhozni, és ebben most négy olyan premierőti betűtés szerepel, ami szerintem egyenként is ínyenség, és ugyanezek később majd láthatók lesznek a magyar mozikban, de gyakorlatilag hónapokat kell rá várni. Hát azt gondolom, hogy az, hogy most az első alkalommal Magyarországon például megnézhesse valaki Krisztián Mongiu aranypálma díjas filmét, a Fjordot, az egy kiváló lehetőség. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert a Mongiu már a második aranypálmáját nyerte a világ legrangosabb filmfesztiválján, Cannes-ban. Zárójel, kettőnél többet senki nem nyert, szóval ezzel többek rekordját állította be. És ő ugye a Román új hullám nagy rendezője, viszont most nagyon szeretett volna egy olyan skandináv multikulti történetet csinálni, ami azért így végül is Norvégiában játszódik, és többségében norvég, és egy olyan családról szól, ahol felmerül egy több gyerekes családnál családon belüli erőszak, ezért a gyerekeket automatikusan le akarják választani a családról, anélkül, hogy megkérdeznék a családot, mondván, hogy a gyerekek sosem hazudnak, és ebből aztán egészen komoly jogi perpatvar lesz. Ez egy megtörtént eseményt feldolgozó, nagyon tanulságos történet, és azt gondolom, hogy akinek gyereke van, annak azért szorul össze a szíve, aki gyereket tervez, annak azért szorul össze a szíve, szóval, hogy mindenki megtalálja azt a számítását, amitől egy nagyon megrázó, de nagyon-nagyon komoly élmény lehet majd a részünk.

0: Szerintem mi, akik nézünk skandináv filmeket, például valamelyik streaming szolgáltatónál, valahogy egy az egyben ráérzünk mindjárt az elején. Valahogy a képi világ, a színek, az indulás annyira egyedi a skandináv, valószínűleg azért, mert nagyon erős a hollywoodi dominancia, és egyből látjuk, hogy mi az, ami európai, de például egyedi szerintem a skandináv humor is. Ha csak egy példát hozhatok, amit hiányolok a 13. skandináv filmfesztiválból, az az 1978-as Picasso kalandjai, amit egy ilyen klasszikus visszatekintő rovatban le lehetne vetíteni, mert én nem tudtam, hogy létezik svéd humor, de ha összeadom a brit humort háromszor kb., akkor kaptam meg a Picasso kalandjait, de hogy az nincsen, viszont van azért humor a skandináv világban, és abból is tudsz ajánlani?
1: Azért érdekes, amit felvetettél, mert általában két típusú filmet vár a néző, a skandináv filmet néz, vagy bűnügyi történetet, vagy humoros történetet. Na most ez azért nagyon érdekes, mert nekem több skandináv rendező mondta korábban, hogy náluk ez a vonal, ez hagyszázékony is elválasztódik. Tehát ami náluk vicces, az másnál véresen komoly, szóval igazából ez tényleg egy izgalmas kérdés, hogy mettől meddig tart az ember ízlésében, vagy mondjuk adott kultúrájában a humor kérdése. Megjegyzem, hogy a két premier előtti film, amit még említenék, a szülői felügyeletét, a szerelmre, Tomi, az van is humoros, még akkor is, hogyha mondjuk mindkettőt megnézve utólag néhányan ezt a fejemhez verik, hogy hát gratulálnak a humorérzékenhez. Mert hogy a szülői felügyelet az most jelenleg Svédország favoritja, hogy Oscar nevezettjévé váljon a nemzetközi film kategóriában. Már a hármas szűk listán rajta van, és ebben a történetben három apa elvállalja, hogy elmegy egy osztály kirándulásra, tudod, a kijelölt szülői felügyelőnek a pedagógusok mellé, és hát mindegyiknek nagyon más a kulturális gyökere, a világa, világnézete, stb. A neveltetés, és hát ez elég erősen kicsattan, ez a kezdetben, nem veszünk egyáltalán részt, ha érezzük jól magukat a gyerekektől, úristen, mit csinálnak a pedagógusok a gyerekeinkkel, hát közbe kellene lépniük bezárólag, és aztán utána ugyan lesz egy nagyon drámai fordulata ennek a történetnek, de abszolút vigyátéként tartják a svédek számon.
0: A svédek!
1: Igen, ezt szeretném hangsúlyozni, és a szerelemre szól, hogy az a szím párkapcsolati romantikus vigyátéknak meg pont az adja az alapját, hogy szétmegy a pár, és gyakorlatilag ettől indul be a párkapcsolat igazán, hogy aztán utána mégis újra egymásra találjanak. Tehát a mi nézpontunkból ebben lehet, hogy több a dráma, ők az abszurd helyzeteit egy párkapcsolati lingvónak abszolút vigyátékként élték meg. Szóval ugyan egyiknek sincsen az a filmtörténeti léptékű humora, mint az általad említett emblematikus Picasso kalandjainak, de hogy gyakorlatilag ez nagyon izgalmas, hogy nagyon komoly társadalmi témákat a humor felől közelítenek meg még mindig a skandinávok, és azt mondják, hogy ha már megoldani nem tudjuk, röhögjünk magunkon, és bevallom őszintén, szerintem ebben eléggé követendő lehet.
0: Adom, így van. Adom ezt még egy fontos információ a végére. Egyrészt, hogy az artpluscinema.hu oldalon található részletes információ, de annyira részletes, hogy a vetítési időpontok is megvannak. Én csak azért kérem, hogy nagyjából mondd el őket, mert hogy nagyjából egy időben indulnak a különböző vetítések, ezért aztán nem is olyan nagyon nehéz megjegyezni. Melyik napszakra tervezzünk, ha szeretnénk ellátogatni a vetítéseitekre?
1: Az Art Plus Cinema két nagy termében mennek a vetítések párhuzamosan, amiből a 6 órás és a 8 órás sávban a nagy teremben van naponta mindig a premier előtti vetítés, tehát az újdonság, míg a korábbi sávokban, illetve a kisebb terem előadásain az elmúlt évek legsikeresebb skandináv filméből válogatunk egy csokoravalót. Itt aztán tényleg minden van, Oscar díjastól, Kanni Aranypálma díjason át, történelmi filmtől, vígjátékon át, vérbődrámáig, mindenki talál valamit, ami a kedvére van, de biztos vagyok.
0: Igen, és még egyszer mondom, hogy az artpluscinema.hu oldalon, ahol a pluszt is ki kell írni magyarul, tehát nem egy megjel van ott, hanem egy artpluscinema.hu, ott olyan részletesen fent van, hogy napra lebontva, és előadás 16 óra, 18-15, szóval aki ellátogat az artpluscinema.hu-ra, az minden részlettel képbe kerül. Nagyon örülünk, hogy beszámolhattunk róla, remélem majd beszámolunk a 14-ről is, és biztos vagyok, hogy a 13-on is minden rendben megy majd. Kárpáti Györggyel, a Skandináv Film Fesztivál program felelősével beszélgettünk. Köszönöm szépen, szia!
1: Hajrá, köszönöm, és jó rádiózást!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton kutyás családi napot rendeznek a Rex Kutya Otthon Alapítvány területén, ahol változatos programok várják az állatbarátokat. A színpadi programok mellett állatorvosok, kutyaoktatók, viselkedésterapeuták, táplálkozási szakemberek és állatvédelmi jogászok adnak hasznos tanácsokat a felelős kutyatartásról. A Gazdik kutya elsősegély workshopon, kutyás jógán és kreatív foglalkozásokon is részt vehetnek. Emellett lesz kutyagazdi fotózás, kutyás kiállítók és különféle játékos programok is. A rendezvény az örökbefogadás fontosságára is felhívja a figyelmet, illetve abban segít, hogy a leendő és jelenlegi gazdik felkészültebben, tudatosabban gondoskodhassanak négylábú kedvenceikről. Péntektől vasárnapig második alkalommal rendezik meg a Fix Iparművészeti Fesztivált a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol több mint 100 alkotó mutatja be a kortárs magyar iparművészet sokszínűségét. A porcelántól és kerámiától az üvegen, ékszereken és textilen át az illusztrációig számos műfajjal találkozhatnak a látogatók. Az idei fesztivál központi témája az alkotás és befogadás, amely az alkotó, a műtárgy és a közönség kapcsolatát állítja a középpontba. A három nap során beszélgetések, workshopok, mesterségbemutatók, szakmai programok és gyerekeknek szóló kreatív foglalkozások is várnak mindenkit. A fesztivál egyik különlegessége, hogy nem csak a kész tárgyakat mutatja be, hanem az azok mögött rejlő tudást, kézműves technikákat és alkotói folyamatokat is közelebb hozza a közönséghez. Induljon a tanév és az új szezon egy óriási örömünneppel. Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg közönségét. Szombat kora este zenével és varázslattal telik meg a Hősök tere. Magával ragadó, meseszerű dallamok várják a gyerekeket, tinédzsereket és felnőtteket. És most először a Budapesti Fesztiválzenekar gyerekkórusa is megszólal majd. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szent István körúton a Petőfi híd felé a Jászai Mari tér után a belső sávban. Egy sáv járható, torlódásra készüljenek. Továbbra is lassan lehet haladni a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton kifelé szakaszonként, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve tovább a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton, illetve a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál. A Pongrác úton a Kőbányai útnál tart a gázvezeték javítása, ezért mindkét irányban sávlezárás nehezíti az áthaladást. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, itt tart még a vízvezeték javítása. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után szintén közművet javítanak, a forgalmat a parkoló sávba terelik. A 6. kerületben a Városligeti fasort lezárták csatorna felújítás miatt a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni, a Bajza utcában sávlezárásra készüljenek. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Kellemes délutánt kívánok, folytatódik a hűvös, kora őszi időjárás. Bár a csapadék zónája lassan elhagyja a térséget, a felhőzet zárt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig csupán 17 Celsius fokig emelkedik, az északnyugati szél pedig 6,7 km/h sebességre élénkül. A múltbéli mérések igazolják, hogy az időjárás képes a végletekre, hiszen 2004-ben pontosan ezen a szeptember 11-i napon Nyírlugos állomáson fagy közeli mindössze -0,8°C országos napi hideg rekordot regisztráltak. A hűvös, szeles délutáni órákban egy zárt cipő és egy meleg átmeneti kabát viselése nyújtja majd a legnagyobb komfortot, és persze jó, ha egy esernyőt is a táskánkba teszünk. Kellemes délután!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en, Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatunkban folytatódik Budapest múzeumai sorozatunk, és most hát egy kiállítás adta az apropót, hogy ezt most múzeumként mutassuk be, mert már oly sokszor bemutattuk a Pesti Vigadót, ami ugye a Rödút volt, és hát már mindenről is beszéltünk. Én azt gondoltam a Pesti Vigadó kapcsán, de mindig van új történet.
2: Igen, ez szerintem egy fantasztikus épület a Pesti Vigadó, tényleg annyi rétege van, annyi minden történt benne vele, a régi és az új épülettel. Beszéltünk a báli szezonokról, ha emlékszel, Straussról és mindenkiről. Uh-huh. Na, ez a kiállítás, ami most nyílt meg, ez egy új állandó kiállítás a Vigadóban, Titok, Történet, Mese címmel. Pont ezt a sok mindent foglalja össze, és ad róla egy nagyon színes, átfogó képet. Tényleg mindenki ismeri az épületet, de kevesen tudják, hogy elképesztő, mi minden történt a falai között. Például repülőgépet szereltek össze, itt rendezték meg az első Rubik kocka világbajnokságot, a nemzetközi nőmozgalom vezető alakjai is megfordultak benne, és a Vigadó aranykorai című kiállítás ezeknek a történeteknek ered a nyomába.
1: Tehát akkor ez nem az épületnek a történetét mutatja be.
2: Így van, pontosan, hanem történészek több éves kutató munkájára épül ez a tárlat, és közel 200 év eseményeit, fordulatait, szereplőit és történeteit gyűjti össze, és közben persze arra is vállalkozik, hogy egy egészen új, friss szemszögből mutassa be a város egyik legszebb, legikonikusabb épületét.
1: Mit mutat be?
2: Egyszerre mutatja be a megvalósult, tehát megtörtént dolgokat, és a meg nem valósult történeteket. Láthatunk például pillanatokat, vagy megidézik a Liszt Ferenc teltházas koncertjeinek a pillanatait, vagy a már említett báloknak az eseményeit, vagy éppen a nyugatosok kávéházi életébe is bepillanthatunk. De, és ez egy korábbi kiállításnak is volt az anyaga, a sosem volt, vagy sosem lett Vigadó történetei között, pedig ott azt ismerjük meg, hogy mi mindent terveztek a Vigadó kapcsán, a Vigadó épületek köré, vagy éppen az Vigadó épületével a különböző korokban. Ezek a tervek csak az asztalfiókban maradtak, tehát meg nem valósult tervek. Sosem volt Budapest néven volt egy ilyen kiállítás néhány évvel ezelőtt, arról is beszéltünk annak idején.
1: Így van. A Vigadó történetéből mit tudhatunk még meg?
2: Ami nagyon színessé teszi ezt a kiállítást, hogy a történetek szereplői életnagyságban térnek vissza az épületbe, hiszen életnagyságú kartonfigurák kalauzolnak minket végig ezen a kiállításon. Találkozhatunk Sissivel, Deák Ferenccel, Blaha Lujzával, Kodály Zoltánnal, de például Freddie Mercury is, az ő alakja is megidéződik a Vigadóban, és ezek a különleges installációk egyrészt közel hozzák a történelmet, másrészt pedig tényleg olyan érdekessé, életszerűvé teszik az egészet, de ezek nem csak látványos díszletelemek, hanem minden egyes szereplőnél megtudjuk, hogy miért van ő ott, és az az illető személy hogyan kapcsolódik a Vigadó történetéhez.
1: A zene az egy megkerülhetetlen része, én azt gondolom.
2: Igen, mindenképpen, de azért azt is elmondtuk az elején, hogy a Vigadó több már, mint koncerthelyszín, hiszen például Johann Strauss is adott itt koncertet, de nem csak ő, és ugye nem csak koncertek történtek itt. Megjelenik az építészet, a szobrászat, a festészet, irodalmi utalások, és ez mind-mind egy egységes világot, egy szövevényes világot alkot, úgyhogy ezáltal tényleg az épületet is új szemmel láthatjuk. A koncerttermeken, a bálukon át a homlokzat szobraiig, vagy éppen az Árgyélus királyfi és Tündér Ilona története, amely ugye egy falfestmény formájában díszíti a Vigadót.
1: Ez az az épület, amely nagyon sokat fejlődött, én azt gondolom, belül leginkább, hogy a mai kornak is megfeleljen.
2: Igen, és a Vigadó aranykorának Budapestjén azért a technikai újdonságok is megjelentek, új szemmel láttatták a világot. Például augusztus hónapban, ez már ugyan a múlté, de ezek vissza fognak térni, ezek a kiállítási tárgyak. Van egy-egy hónapnak egy adott műtárgya, és augusztus hónapban egy kerékpár volt az, ami a kerékpározás hőskorába vezetett vissza minket. Most szeptemberben például egy másik tárgy kerül kiállításra, egy kevéssé ismert zeneszerző, nótaszerző, Fekete Tibor életébe nyerünk betekintést. A megkeresés a lányától indult, aki felajánlotta a hegedűjét arra a célra, hogy bemutassák itt a Vigadóban. Fekete Tibor ugyanis nem futott be világkarrier, de hát az is fontos tudnunk, hogy vannak olyan zeneszerzők, vannak olyan művészek, akik nem lettek világszerte ismertek, de mégis fontos szerepet töltöttek be a magyar vagy a Vigadó zenetörténetében. És szeptembertől ez a bizonyos hegedű, Fekete Tibor 1922-ben született zeneszerző hegedűje is része lesz a kiállításnak.
1: Ez a kiállítás hol található, a Pesti Vigadóban?
2: A földszinti áthajtó folyosón, a nyitvatartási időben, tehát nem kell hozzá koncertre mennünk, hanem napközben a Vigadó nyitva van és várja ez a kiállítás a látogatókat.
1: Jó szórakozást!
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Fodor Orsolya, rendező, akivel a Tónó című előadásról beszélgettem, amely az Elszínház Fesztivál keretén belül megnézhető hamarosan. Aztán ma délután otthonról hoztam rovatunk vendége volt dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. 5 és 6 óra között pedig a francia fotográfia volt fókuszban, Somosi Rita művészettörténésszel, a mai Manóház munkatársával. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Szemők Bálint technikusnak. Jó pihenés, nagyon kellemes, örömteli hétvégét kívánok. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongoraversenyek egyik legnehezebb, grandiózus remek művét, Rachmaninov 3. zongoraversenyét Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Elkezdődtek a szeptember 11-i megemlékezések az Egyesült Államokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot, és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármesterei is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangó alma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű, vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket. Szombaton a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György, halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felső pályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19.-20. század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

ho, illo, ho, ho.

Draw my breath.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malet 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hoffi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Holnaptól sok napsütésre számíthatunk. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Meghalt Astrid, norvég hercegnő. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Hűtlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. Miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy szombat délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. 25 év sem halványította el szeptember 11-e emlékét, mondta Donald Trump a terrortámadások évfordulóján tartott megemlékezésen a Pentagonban. Az amerikai elnök felidézte az áldozatok történeteit és úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta az erejét is. Meghalt Astrid, norvég hercegnő 2 nappal testvére Harald király temetése után. A hercegnő még részt vett öccse búcsúztatásán. 8. Hókon norvég király méltatásában azt írta, Astrid egész életében meleg szívvel és kötelességtudóan képviselte a királyi házat. A norvég hercegnő 94 éves volt. Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a Nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére. Ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója, Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Magyar tulajdonos folytatja az édességgyártást a Nestlé Diósgyőri üzemében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármesterei is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Magyar tulajdonos veszi át a Nestlé Diósgyőri üzemét. A svájci központú multinacionális vállalata nyáron jelentette be, hogy az év végén bezárja a leginkább csokoládéfigurákat gyártó 220 munkatársat foglalkoztató miskolci egységét. A cég a kereslet visszaesésével indokolta a lépést. Az új tulajdonosa Vimpex vállalta, hogy januártól folytatja az édességgyártást, és az üzem dolgozóinak legalább egy harmadát tovább foglalkoztatja. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenékküszöb megerősítése. Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a Magyar Királyi Államvasutak építette eklektikus stílusban. Eredeti neve Központi pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A fő homlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A fő homlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű sakktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budai Polgári Kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályuk szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Marta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta. A másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagyközségként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pesterzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markku Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markku Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Manet 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Marta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő különbeszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, Atében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatoló híd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható, befüggesztett vasbetonhíd.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Marta Kos uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dunakorzón épült ki a 20. század elején a híres szállodasor, a Carlton, a Bristol, a Hungária és a Ritz, ahol 9 Dunára néző kávéház működött. A teraszok egymást érték, ide jártak a felső középosztálybeliek ismerkedni, élvezni a panorámát és a lüktető társasági életet. A Dunakorzón nem voltak merev szabályok, felületes vagy csak vélt ismerettség is feljogosított a köszönésre vagy beszélgetésre. A II. Világháború óriási pusztítást végzett a pesti rakpartnak ezen a szakaszán. A mai található szállodasor az 1960-as évek végén épült fel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7 ezer ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Marta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Harisparkk étterme, a Bobo Restaurant neve két szó, a bohém és a burzsoá összevonásából származik. A Nyugat-Európában már ismert kifejezés az új elitet takarja, egy társadalmi réteg, egy társadalmi stílus megjelenítője. A Bobo egy városi, környezettudatos idealista, a korábbi burzsoázia 21. századi megfelelője, az új korszellem és a korszak kihívásainak jegyében kreatív, jómódú, bohém, környezettudatos, városi és világpolgár. Az 1980-as évek jappiaihoz képest konformistább bobók számára a kulturális tőke birtoklása, annak miensége és mennyisége jelenti a legfőbb értéket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 21. kerülete másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágyközségként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság. A falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt. Újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába. Így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el. Az emlékmű Kallós Ede alkotása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök,